0: kell.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
2: Ja. Aha. Minden változik.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirep csorog a véremben.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: a Ceglédi Rádióban.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nőtt a vízszint a paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege. A tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján, mondta el a sziget záró napján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forinttal redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk csak este, az északnyugati határ szélen lehet, enyhén felhős idő, gyenge zápor zivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar a kar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

az ma akkor én ma végre, vagy inkább mégse.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszint emeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztés a Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Sziget Fesztivál, az Óbudai Hajógyári Sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diák Sziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A többi temben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: felállni.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Vörös Nándiól a mikrofon mögött, és önök a Ceglét hangját hallgatják az FM 92.5-ön, a műsort, amelyben felteszek egy kérdést, most már csak én szólóban, korábban azért hozzá kell tennem, hogy Tóth Barbival együtt tettük fel ezt a kérdést, amíg ő nincsen, addig egyedül folytatom a műsort, tehát kérdezek, önök meg válaszolhatnak a 0635 92 95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglitradio.hu-ra, és facebook.com/ceglitradio, itt is megtalálnak minket, akár itt is üzelhetnek. Egy nagyon régi műsort vettem elő újra, azért a napokban beszéltük, hogy keresgéltem itt a Barbie fiókjában, és találtam még egy korábbi kérdésünket, amire rengeteg válasz befutott. Tudom, hogy ezek nem hangozhattak el, hiszen én is benne voltam abban a műsorban, és a kérdés, amit föltettünk, hogy melyik a kedvenc filmje, és miért. A miért nagyon fontos, mert hogyha írnak hozzá indoklást, akkor hosszabban tudok róla beszélni, vagy tudunk róla beszélgetni, és Rita így tett egy nagyon hosszú üzenetet, és rengeteg filmet sorolt fel, ezzel fogunk indulni, aztán pedig jöhetnek az önök üzenetei, meg a régen bent maradtak majd együtt. Rita tehát ezt írja, X polgártárs. Valahol itt lehet nyakon csípni, milyen kártékony a hatalom, a bürokráció, a Szovjetunióban már pedig nem létezik sorozatgyilkos. Persze a világklasszi színészek is fantasztikusak, és a főiskolás alföldi feltűnik egy snit erejéig. Annyira tetszett, hogy az összes feldolgozását megnéztem, a valódi Chikatillót, az 54. gyermeket és Angelina Jolie főszereplésével az elcserélt életeket, na ezt én is láttam. Itt is volt egy erős jelenet, amikor késő éjjel az elkövető segédje, egy fiatal fiú belép az elcsigázott nyomozóhoz, akinek semmi kedve az ezredik téves nyomhoz, de mi már tudjuk, hogy ez igaz történet, így aztán nem is kell más rendezői fogás, csak körmig égett cigaretta, egyben maradt hamucsíkja a rendőr ujjai között. Következő film a Sejem. Ez a film lassan bontakozik ki, és ott állunk döbbenten, létezik ekkora szerelem, hogy a saját boldogságunknál fontosabb a másiké. És kit szeret a férj? Az asszonyt? Az erotikus szeretőt? Hát persze, hogy az illúziót. Következő a Rendíthetetlen. Angelina Jolie rendezésen, na náhogy igaz történet, a jelenetet, amikor megkínzott élsportoló a vasúdot tartja rendíthetetlenül, nos, ezt a jelenetet vasúddal sem lehet többé kiverni a fejemből. A fizikai képtelenség felett az akarat. Jó, hogy a rendező és a valódi főszereplő találkozhattak, és na ná, hogy a kínzó nem volt ez elég bátor. Ernelláék farkaséknál. A családi történet annyira beszippant, érzem a dühüket, féltékenységüket, sóvárgásukat, megértem a kis hazugságokat, engem is érdekel, mit szól az apa, anya, és amikor a moziban a vásznon becsukódik az ajtó, úgy érzem kirekesztettek. Imádom az unalmas, jó filmeket. Egyébként most ez a saját megjegyzésem, az Ernelláék farkaséknál én is nemrég láttam, és egyébként további két filmje is van a rendezőnek, érdemes rákeresni, mert mind a kettő nagyon jó. Úgyhogy hajrá magyar filmek! Folytatja Rita, még mindig. A Szerdai gyerek. Nemrég tudtam meg, hogy ez a Szerdai gyerek fogalom létezik Bibliában, dalban, a nem kívánt, nem szeretett gyerekre. Ezt a filmet ugye látni kell, elmesélhetetlen, a legszegényebb rétegből munkával kiverekedni vágyó fiatal nő eleve elvetélt története. Ez szintén annyira tetszett, hogy a sztori másik feldolgozását is, a napszúrást is megnéztem. Gyerekkoromban még nem létezett munkanélküliség, de egy amerikai filmben nagyon erős jelenetek voltak, Isten óvza gyermeket volt a címe. Felhő a Ganges felett, korcs szerelmek, Szekreterin, felsorolni is lehetetlen. Legyen még egy utolsó? Jó. 8 mm. Ez a film rányomta a bélyegét az életemre, amikor a szeretett, köztiszteletben álló hófehér hajú nagyapa meghal, és a hagyatékában egy trezorban találnak egy filmet. Az özvegy átadja a felvételt a nyomozónak, persze Nicolas Cage, és az álmokfutás kezdetét veszi, a vége borítékolható, kivel éltél 50 évig, mi marad az életedből ezután? És még egyet ír a kedves hallgató, Jadwig a párnája, a főiskolás Bodó Viktor, Tóth Ildikó, felkészülés meghatározatlan idejű kapcsolatra, vagyis az Aurora Borealis. Na hát, kedves hallgatók, így kell részletesen leírni, hogy milyen filmet szeret az ember, és ha gondolják, önök is tegyék meg, mi a kedvenc filmje és miért? Ritáról lehet példát venni, remek ajánlót kaptunk tőlük, meg is jöttek ebben egy pár filmhez. Érdekes kategória ez, mikor rádióban beszélgetünk filmekről, de a mai műsor erről fog szólni, tartsanak velünk!
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Egy hangos médiában beszélgetünk ma olyan élményről, amit szemmel kell látni. Erről fog szólni a mai Ceglét hangja. Melyik a kedvenc filmje és miért? Küldje el nekünk a 0630 592 92-re, vagy a kívánság kukat ceglidradio.hu-ra. Béla azt írja, hogy nekem az egészséges erotika, a Csini Baba és a Tango és Cash. Hát mindet láttam. Az egészséges erotikát felnőttként, a Csini Babát gyerekként és a Tango és Cash-t, azt pedig nagyon kis gyerekként. Még ilyen hangalámondásos videókazettán volt meg nekünk, azt hiszem. Meg kéne nézni újra egyébként, biztos, hogy nagyon nosztalgikus élmény lenne, de mindegyik remek film. Melinda azt írja, hogy csodás álmok jönnek, mert Robin Williams, meg mert csak, minden évben megnézem, egy nagyon jó vörösbor társaságában a szülinapomon. Nekem is vannak visszatérő filmjeim, most ebben nem menjünk bele jobban, de egyébként szerintem mindenkinek van ilyen, amit nagyon szívesen elővesz egyszer-egyszer, és jó érzés megnézni. Susan azt írja nekünk, hogy az életre valók, mert ezt csak így lehet csinálni szívvel, lélekkel. Nagy hiányosságom volt, hogy sokáig nem láttam, nemrég bepótoltam végre ezt a hiányosságot, megnéztem, és nekem is nagyon tetszett, nagyon megható film, és nagyon ajánlom mindenkinek én is. Mari azt írja, hogy a napfény íze, egy csodálatos elme, Rambo 1, E.T., egy ágyban az ellenséggel, Erin Brockovich, Keresztapa 1-2-3, Hannibal ébredése, Forrest Gump távol Afrikától, Millió dolláros bébi, Szaffi, Ludasmatyi, Gríz, lesz ez még így se, minden végzett nehéz. Hát egy remek kis felsorolás, okokat nem írt a kedves hallgató, de szerintem ezeknél nem is kell, nagyon sok ismert film van köztük, és mindenféle kategória a Ludasmatyitól a Hannibalig, hát azért ez kemény, azt furcsáltam csak, hogyha nem volt benne, akkor a bárányok hallgatnak, ami az egész Hannibal sorozatot elindította, de van itt E.T., van itt Rambo, úgyhogy mindenféle kategória, és a napfény ízét is nagyon szeretem egyébként, már nem az ízét szeretem a napfénynek, hanem a napfény íze című filmet szeretem nagyon. Tű a színnek az alban, ez már Irén üzenete, a Büszkeség és balítélet, BBC film a lelkész figurája, Mikó István szinkronjával zseniális. Tehát a Büszkeség és balítélet BBC változata. És a Tű a színnek az alban pedig regényben is nagyszerű szerintem. Én olvastam Ken Follettnek a regényét, hát hogyha arra gondolok, és szerintem arra gondolok, az remek kis olvasmány és remek film is egyben. Judit csak annyit írt, a jobb lázadás a Zente Ferenccel, régen láttam, de mind a mai napig kitart. Katalin azt írja, hogy Tűz van babám, olyan közép-európai, és Furiár Rita pedig azt írja, jelenleg 1823, 1923 és Yellowstone. Elmeséljem? Azt hiszem, hogy ezek sorozatok, nem? Nem filmek, bár lehet, hogy én tévedek, majd ennek utána nézek az alatt, amíg önök zenét hallgatnak, hamarosan folytatjuk, melyik a kedvenc filmje, és miért.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

Melyik a kedvenc filmje és miért, ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja, és benne Vörös Nandi, és remélem, hogy a sok kedves hallgató is, akik iratnak nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy akár e-mailezhetnek a kívánság@ceglederadio.hu-ra. Tözsér Péter írja nekünk, hogy a Tetthely című krimisorozat legelső része. Folyton ittak benne többnyire sört, de amikor valami rázós dolog derült ki, akkor konyakot, NSK-s, NDK-s, zsaru és bűnöző egyaránt. Egyébként ez is biztos, hogy érdekes kor lenyomat. Én nem ismerem a Tetthely című krimisorozatot, sajnos. Nekem az egyik kedvenc sorozatom, ami ilyen krimi, az a Killing című, hogyha valaki föl van készülve egy 2 évadon keresztüli nyomozásra, egy egészen durva ügyben, na akkor az egy jó kis krimi szerintem. Krisztina azt írja, hogy mennyi jó film, sokat szeretek a felsoroltak közül. Emily, Életre valók, 5. pecsét, Dökkesejű, Holdköltők társasága, Good Will Hunting, Utolsó szamuráj, Ádám álmai, és még sorolhatnám. Inkább érdekesebb hangulatú, de kevésbé ismert, a Delicatessen. Olyannyira kevésbé ismert, ezt már én teszem hozzá, hogy én azt pont láttam. Tényleg elég beteg dolog, és nagyon érdekes a hangulata, de hogyha valaki kalandvágyú, akkor nézze meg. Adri azt írja nekünk, hogy az Induló bakterház a legesleg. Az előző blogban beszélgettünk arról, hogy vannak olyan filmek, amit rendszeresen elővesz az ember. Nos, nekem az Induló bakterház is ilyen, és ilyen egyébként a gyaloggalop is. Sőt, ezek az alapvető vígjátékok, vagy hát számomra alapvetőek, mint a csupaszpisztoly, vagy az űrgolyhók, vagy esetleg a Top Secret, ezeket nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy igen, rendszeresen elő kell venni őket. Azt írja nekünk Marika, hogy volt egyszer egy Vadnyugat, Kalandorok, MESH, M-A-S-H, külön pontokkal elválasztva, és a Nyomorultak, rögtön 4 film, igazából indoklás nem ért, nem írt a kedves hallgató, megkérdeztem azt is, hogy miért. Erre kevesen válaszolnak, de nekünk ez sem probléma, jöjjenek a filmek, az is tökéletes nekünk. Mint ahogy Rita is küldi a filmeket, Ben Hur, Holdköltők társasága, Ne bántsátok a Fekete Rigót, Az óriás, A szívhídjai, Marigold Hotel, és még hosszan tudnám sorolni, és miért nem teszed, kedves drága hallgatónk, nyugodtan soroljátok. Ágnes azt írja, hogy Picasso kalandjai, de ez csak az egyik kedvencem, nagyon sok van. Mi a nagyon sokat is nagyon szívesen vesszük, tudok olvasni, vannak még betűim, úgyhogy tudok belőlük használni bőven. Zsófi azt írja, hogy Betty Blue, mert hasonlítok a csajra, egyébként ő a vakcsaj az Éjszaka a Földönben is. Zsuzsa azt írja, hogy most éppen anyám és más futóbolondok a családból. Miért is? Ennyi borzalmat, ennyi humorral, ennyi derűvel elmesélni elképesztő. Judit, szerelem, farkasokkal táncoló, jó kis műfaji sokszínűség. Hát igen, egészen különböző a kettő, de miért is ne lehetne mindenhonnan válogatni? Kedvenc filmem a Dr. Szöszi 1-2, írja nekünk Mónika, örülnék, ha lenne folytatás is, de szerettem az Amerikába jöttemet is. Akkor te inkább ilyen laza, könnyed szórakozásos filmeket szeretsz, amivel semmi baj, tök jó hangulatot tudnak azok is adni. Edit és Laci közös profilján érkezett a Facebookon, hogy Életre valók, Ház a tónál, Éhezők viadala, Agatha Christie összes és még sok. Egyébként én is szeretem a krimi feldolgozásokat, de azért jobban szeretem olvasni Agatha Christie-t is mindenképpen, de vannak most már olyan modern krimik, amik teljesen elvisznek ebbe a világba, mint a Tetovált lány például, aminek szintén készült filmfeldolgozása. József azt írja, hogy Las Vegas végállomás, Egri csillagok, volt egyszer egy Amerika. Amúgy ezt annyira szeretem, mikor valakinek így az Egri csillagok is be tud ütni. Kötelező olvasmány volt, nehezen nézte meg az ember, csak azért néztem, hogy ne kelljen a kötelezőt elolvasni. De egyébként egy nagyon jó történet, és örülünk, hogyha ezt is írják a kedves hallgatók. És hogy még mit írnak a kedves hallgatók, az kiderül az óra 4. blokkjában. Remélem velem tartanak, további jó rádiózást! Hey!

0: Egy régebbi témát vett elő a Ceglét hangja a mai adásban, melyik a kedvenc filmje és miért. Ezt még Barbie-val kezdtük el annak idején, de sok válaszunk bennmaradt. Ezekből is szemezgetek, de érkeznek már újak is, úgyhogy ezek is jönnek természetesen. Hát, ha új hallgatóink vannak, nem hallották ezt a témát annak idején, és megírnák, vagy valaki újra is megírhatja, hogy mi a kedvenc filmje, és az okokat is, mint ahogy Péter is ezt tette, a Taxis Robert De Niroval, Rocco és fivérei Alain Delonnal, és még jó pár hasonló, mert az emberi lét szörnyű drámáiról is szól. No, nem azért, mert szeretem a borzalmat, hanem szerintem a valóságot érinti meg, de szeretem az igazi, valódi tartalmú, humorú filmeket, ami tükörképet tart elénk. Nagyon jó meghatározás, és köszönöm, hogy a miértet is leírta a kedvenc hallgató. Klaudi azt írja, hogy magyar filmek közül a Körhinta, külföldiek közül pedig az Utolsó szamuráj és a Forrest Gump. Hát be kell, hogy valljam, hogy a Körhintát még nem láttam, a másik kettőt igen, a Forrest Gumpot nagyon szeretem, a Körhintát biztos nagyon szeretném, de igazából ez az én problémám, és igyekszem ezt hamarosan orvosolni. Csaba azt írja, hogy eszeveszett mesék, Csilla azt, hogy ponyvaregény, Krisztus utolsó megkísértése is az ötödik. Tamás azt írja, hogy rengeteg van, a legfontosabbak a hetedik pecsét, a halászkirály legendája, Sörgyári Capriccio, Amelie csodálatos élete, Ádám álmai és a síró játék. Hát volt, amiről hallottam, volt, amit már láttam is, de van még mit tanulnom, kedves hallgatók, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy adnak ötleteket. Sophie választása ezt Réka írta, könyv és film formában is. Igen, szerintem az nagyon fontos, hogyha valamiből jó film készül, de van könyv, akkor érdemes megismerkedni azzal is, mert hát egy érdekesebb, újabb világot nyithat meg a könyv szerintem. Az nagyon ritka, amikor a filmfeldolgozás sikerül jobban. Ferenc üzenete a következő, aki egy méltán híres filmet ír. A Remény rabjai. Nagyon sokszor láttam, nem tudom megunni, és pont rám cáfolt a kedves hallgató, mert talán a Remény rabjai ez pont olyan, hogy még jobban sikerült azokkal a színészekkel, akikkel összerakták, mint a könyv verzió. Azért tegyük hozzá, nem sokan tudják, hogy Stephen King a horror szerző egyik írása a Remény rabjai, és egy novellás kötetben jelent meg, és tulajdonképpen a Remény rabjai nem is volt annyira jelentős akkoriban még, és a film miatt lett fölkapva utólag az írás is, úgyhogy itt pont fordítva van, az előbb mondtam el, hogy ritkán sikerül jobban a filmfeldolgozás, itt viszont a világhírnevet a film hozta meg ebben az esetben. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, melyik a kedvenc filmje és miért, ha van kedve, küldje el nekünk 0635 925 925-ös, vagy kívánság@cegledradio.hu. Néhány zene és a hírek után már is folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Nőtt a Duna vízszintje Paksnál a vízbe helyezett bárkáktól. Van még tartalék a szigetben, mondta Gerendai Károly. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nőtt a vízszint a paksi atomerőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett Paksra. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosított az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hogy hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Idén még nem túl pozitív a sziget mérlege. A tavainál nagyjából 50 ezerrel kevesebben, 350 ezeren szórakoztak a rendezvény 5+2 napján, mondta el a sziget zárónapján Gerendai Károly tulajdonos a Telexnek. Hozzátette, nem sikerült 1,5 milliárd forintra redukálni a tavalyi 2,8 milliárdos veszteséget. Ugyanakkor az a véleménye, hogy a szigetnek előre kell menekülnie, a felvázolt irány jó. Több mint fele a vendégeknek magyar volt, amit fontosnak tart, de vissza kell szerezni a nemzetközi pozíciót a sikerhez, mondta el a fesztivál alapítója, aki tavaly óta ismét tulajdonos is. Részlegesen újraindult a forgalom a szicíliai Catania repülőterén, miután 9 napja üzemszünetet rendeltek el az Etna kitörése miatt. A vulkán továbbra is hamut lövel ki, de már csak a hegycsúcs térségében. A riasztási szintet vörösről narancssárgára mérsékelték. A járatok egy részét még más repterekre irányítják át. Közben 3,9-es erősségű földrengés rázta meg az Etna északi lejtőjét. A földmozgás több helyen széttörte az aszfaltot. Sérültekről nem érkezett jelentés. Földrengés volt a dél-spanyolországi Granadában. Az 5-ös erősségű földmozgásban épületek és autók rongálódtak meg. Az andalúziai mentők több embert mentettek ki épületekből, de sérültekről nem számoltak be. A helyi hatóságok közölték azt is, hogy a világhírű Alhambra épületeiben nem keletkezett kár.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határ szélen lehet. Enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar is előfordulhat. Hajnalban 12-19, napközben 32-37 fok várható. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: filmekkel foglalkozunk. Én föltettem a kérdésemet, melyik a kedvenc filmje és miért. Önök pedig küldik a válaszokat a 0635-925-925-re és a kívánságokat cegvédradio.hu-ra. A Remény rabjaival fejeztük be, és ezzel is kezdjük a következő órát, a jelenlegit. Éva írta nekünk, hogy a Remény rabjai egyszerűen tökéletes, aki lemaradt volna, és kevesen tudják, szerintem, hogy Stephen King írása a Remény rabjai. Igen, a horror szerző Stephen Kingé, és a film lett híresebb, vagyis lehet felkapottabb, aztán utána megismerték az írást is sokan, de egy nagyon jó filmfeldolgozás, remek színészekkel, köszönjük szépen! Erik azt írja, hogy Almodovártól az Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén, Simino a szarvasvadász, Cefirelli Hamletje és Billy Augusttól a kísértett ház, mert remek művek az első kockától az utolsóig. Hát köszönöm, és ezekből is fogok szemezgetni, a szarvasvadászról rengetegszer hallottam, Hamletet nyilván láttam, de nem biztos, hogy ebben a feldolgozásban, úgyhogy nagyon jó ötletek. Zsuzsa azt írja, a Család kicsi kincse, Sunset Limited, a Sunset Limitedet nem ismerem, a Család kicsi kincséről hallottam, de ezeket is fölírom, pontosabban önök már fölírták nekünk, én meg jól kinyomtattam. Gábor azt írja, hogy nagyon sok filmet szeretek, és ennek nagyon örülünk, de akár konkrétumot is leírhattál volna nagyon sokból, azért köszönjük mindenképpen. Éjszaka a Földön, Nagy király. Ez Csaba küldte nekünk, Zsóka pedig azt, hogy az Én kis falum Báni Jánostól, és a Cinema Paradiso is nagy hatást gyakorolt rám. Balázs azt írja, hogy a napokban néztem meg újra a Thelma és Louist, szeretnék olyan TKS lenni, mint az a két csaj. Jó, annyira talán nem, de mégis. A TKS szerintem a tökös rövidítése, de ezt csak én tippelem meg, mint műsorvezető. Csilla a következőket írja. A Gyűrűk ura, Vissza a jövőbe, Forrest Gump, Amelie csodálatos élete, Harcosok klubja, Jurassic Park, Egy makulátlan elme örök ragyogása. Igazából azt hiszem, hogy mindent láttam. Nem, az Amelie-t még nem láttam, és ezt is biztos, hogy pótolnom kell. Nagyon sokan mondják, hogy mennyire jó. Van, aki szerint kicsit túl van hype-olva, aztán nem tudom. Meg kell néznem a filmet, hogy igazságot tudjak tenni. A Forrest Gump már szóba került korábban, a Jurassic Park miatt lettem majdnem régész, aztán elmúlt. A Vissza a jövőbét pedig nagyon régóta tervezem, hogy újra előveszem. Láttam mindegyik részét annó, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy már nem sok mindenre emlékszek, úgyhogy hogyha... Hát vissza a múltba ez esetben, de valamikor meg kell néznem hamarosan. Zita üzenete a következő, remélem jól mondom, Szindó Kaneto, Kopár sziget. Nincs benne párbeszéd, de nem is kell, annyira nagyon kifejező a színészek játéka, a hangok, a fekete-fehér felvétel, döbbenetes erejű film. Na hát, felkeltetted az érdeklődésemet, kedves hallgatónk. Azt írja nekünk Pintér Mária, hogy Fájdra és a Vörös sivatag a kedvenceim. Adrián pedig azt, hogy úgy látszik, rossz helyen vagyok, itt mindenki olyan fiatal, nekünk 50-ben születetteknek, a tévé nyújtotta a szórakozást, már senki sem emlékszik a lengyel filmre, a Parasztokra. Hát én tényleg nem emlékszem, de most nagyon jó, hogy felhoztad, és akkor ajánlom is én mindenkinek, a te nevedben, remélhetőleg tényleg jó film. És hamarosan folytatjuk is, kedves hallgatók, méghozzá a további üzenetekkel, most már új üzenetek is bőven vannak, de még mindig van egy-két régebbi, úgyhogy hamarosan a filmekkel folytatjuk, melyik a kedvenc filmje és miért.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: elveszett jelentés, a hangulata utolérhetetlen, a magyar alkotások közül pedig az új Gilgamesh ugyanezen okból, írta nekünk Walter. Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Hogyha régen megírta nekünk és még nem került adásba, még annak idején Barbie-val beszélgettünk erről a témáról, akkor most lehet, hogy sorra kerül, vagy hogyha most írt nekünk, akkor is igyekszek mindenkit belesűríteni, ha népszerű lesz a téma, lehet, hogy folytatjuk. Azt írja nekünk Márta, hogy az én kis falum. Ha csak egyet nézhetnénk meg további életemben, ezt választanám, és nemrég ezt írta nekünk valaki, hogyha megtalálom, nem fogom megtalálni, de nemrég megkaptuk az én kis falomat, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon érdekes, föl fogom írni. Gábor azt írja az Annie Hall, nagyon szeretem, és nagyon szívesen el is játszanám a benne lévő színészek szerepeit. Én csak megnézném, vagyis pontosabban meg is néztem nem túl rég az Annie Hallt, nekem nagyon bejött, hogy játszani szeretnék-e benne, az egy másik kérdés. Folytatom a felsorolást, mondja Angelika, távol Afrikától, benne kedvenc színésznőmmel Merillel, farkasokkal táncoló, Mrs. Tűzvolte, Tűzvoltert írtál nekünk, kedves hallgató, de ugye ez a Duffire, kedvenc színészemmel Robin Williams-el, indul a Bakterház, és még sorolhatnám. Ugye nem Tűzvolter a címe, hanem a cikket meglátja az újságban, kérdezik, hogy Tűzvolt-e, és ezért lett Tűzvolte a neve a magyar verzióban, egyébként Mrs. Duffire az angol címe a Robin Williams filmnek, én is nagyon szerettem annó. Edina írja a következőt, imádom, mert jó a forgatókönyv és a rendezés, meg persze Brad Pitt a hetedik. Hát igen, ha valaki szereti a sokkot, akkor a hetediket mindenképpen érdemes megnézni, valódi katartikus élmény, én talán életemben akkor értem át ilyesmit először, amit tényleg ilyen hidegrázós, szörnyű, de mégis ilyen összeáll minden, és hát na, az nagyon durva. A számolás joga. Ezt Krisztina írta nekünk, nem ismerem, megmondom őszintén, Eszter üzenete pedig a következő, a Vörös Teknős, a Tengerdala, a Ben Hur és a Forrest Gump, itt is egészen sokféle film jön össze. A Forrest Gumpot írja egy másik hallgató is, István, de ezen kívül a Star Wars 4-től 6, az eredeti Tüskevár, Piedona első rész, Egri csillagok, a Tanú és az egészséges erotika újra feldobta magát. Jim Jarmusch, mindenben kitűnő, írja nekünk Hajdú Albert, hogy őt most színészként vagy rendezőként, ezt nem is tudom megmondani, de az üzenetet én beolvastam becsülettel. Nagyon jó régi orosz film a Feltámadás, ezt Adri küldte nekünk. Valamikor a Her volt ilyen, bárhova elmentem megnézni, számtalanszor láttam, írja nekünk Pény Miklósné, és Anita üzenete a következő, Control és Lora, valamint a Ház a tónál, mind elgondolkodtató. Ez teljesen így van, és amíg gondolkodunk egy kicsit, addig szóljon zene, aztán pedig folytatjuk a filmekkel.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Forróság és zavartalan napsütés várható. Megkezdték a bárkák irányított süllyesztését a paksi vízszint emeléshez. Hajnalig tart az idei sziget utolsó bulija. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. A tárcavezető hozzátette, hivatalos levélben is megköszönte a szlovák fél konstruktív együttműködését, amely segíti Paks biztonságos működését. Elkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál. Az első bárka beállítása után reggelre 7-8 cm-es vízszint különbséget mértek, miközben folytatódik a fenékküszöb építése is. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, mikor kapcsolhatják vissza az erőmű további turbináit, az elsődleges cél a nukleáris biztonság fenntartása és a teljes leállás elkerülése. A tájékoztatón elhangzott, ahhoz, hogy az erőmű maximális teljesítménnyel működhessen, további 25 cm-es vízszint emelkedésre lenne szükség. A szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, a munkaütemterv szerint halad, de közszállító teherautókból még hiány van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márk. A Tisza egyik alelnöke közölte, a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Zárul a 32. Szigetfesztivál, az Óbudai hajógyári sziget ismét otthont adott a legkülönfélébb zenei műfajok képviselőinek. Bródi dalokkal indult és a Skrillex visszatérésével zárul. Irodalmi új cirkuszi, táncos, sportos és a civil szervezeteket is bemutató programokkal várták a közönséget. Az először 1993-ban Diáksziget néven megrendezett zenei fesztivál 2017 után ismét magyar kézbe került. Az egyik alapító Gerendai Károly vásárolta vissza tavaly ősszel a külföldi befektetőktől. Megkezdődtek a fővárosi Gubacsi híd helyreállítási munkálatai. A több ütemben zajló karbantartás első fázisában szombat éjjeltől a híd saruit javítják. Vasárnap éjféltől reggel 8-ig ismét teljes útlezárás mellett. Ebben az időszakban csak a Kvassai hídon keresztül lehet közlekedni. A BKK járatok útvonala módosul. A második ütemet októberre tervezték be. Akkor a Gubacsi híd dilatációs szerkezeteinek cseréje kerül sorra.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, zavartalan napsütésre számíthatunk, csak este az északnyugati határszélen lehet enyhén felhős idő, gyenge zápor, zivatar ott előfordulhat. A hajnali 12-19 fokról napközben 32-37 fokig melegszik a levegő, nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével.

Melyik a kedvenc filmje és miért? Ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja és benne Vörös Tándi. Krisztina így kezdi az üzenet, egy kicsit restellem. Nem kell semmit restelni, írd le a kedvenc filmedet egészen nyugodtan, még akkor is, hogyha esetleg úgy érzed, hogy fura, miért ne lehetne bárkinek az a kedvenc filmje, de elmondom, hogy nem az, mert egyetértek, szerintem is jó film. Na szóval, Krisztina üzenete, kicsit restellem, de az igazából szerelem. Szinte akárhányszor meg tudom nézni, pedig nem nagy világra szóló mű, de azok a színészek. A másik pedig a Van, aki forrón szereti, és ott is az geniális színészek viszik el az egészet. A Pengélen nagyon jó és eredeti történet, nem ismertem Billy Bob Thornton-t, amikor láttam és azon gondolkodtam, hol találtak olyan enyhén retardált embert, aki ezt így el tudja játszani, vagy a fene tudja, lehet, hogy tudtam ki az, de itt nem ismertem fel. Nagyjából ugyanezen okból a Ballábam című film is, amikor Daniel Day-Lewis megjelent a képernyőn az Oscar átadón, nem hittem el, hogy ez ugyanaz az ember. Na hát igen, kezdjük az igazából szerelemmel. Én bevallom, hogy a legutóbbi karácsonykor láttam azt a filmet először, és nagyon sokan mondták már, és egyébként tényleg kellemes élmény volt, nagyon sok jó színésszel, és miért ne lehetne ez a kedvenc filmed? A párom is, a nagynéném is rengetegen nyilatkoztak róla, hogy ki melyik jelenetnél tudja elsírni magát, és bevallom, hogy én is elérzékenyültem egy bizonyos ponton, úgyhogy nagyon jó kis film az. És igen, hát ilyen színészekkel, mint Billy Bob Thornton vagy Daniel Day-Lewis, hát igen, nagyon nehéz rossz filmet csinálni, azt kell, hogy mondjam. Azt mondja a kedves következő hallgató, hogy moziban láttam a Bronxi mesét, az a sztori beégett, ezt Judittól kaptuk meg, és elhiszem, én ugyan nem láttam, de biztosan nagyon nagy élmény lehetett. Asztalos Klári írja a következőt, Folyószeli ketté, valamint a Babett lakomája. Értékes vagy eltékozolt élet, a Babett film pedig az értékes élet szívet megfogó filmje. Ezeket nem ismerem, bevallom őszintén, de hát pontosan erről szól az a műsor, ismerjük meg olyan filmeket is, amiről eddig nem hallottunk. Éjszaka a Földön, ott van a top 5-ben, Sisak és Jojo. Megint csak csóválom a fejem, az Éjszaka a Földön már másodszorra kerül elő ebben az adásban, kezd érdekelni, és György volt az üzenet küldő egyébként. Krisztina azt írja, egy szerelmes film, és Mephisto, szerelem Makkárojtól, a Mephisto Szabó Istvántól persze, és a Homokasszonya, valamint Zöld kártya. Némelyik film egyébként gyerekkoromból feldereng, hogy hallottam a címét, valamiért még azt mondták, az nem nekem való, én nem fogom élvezni, mert nem elég izgalmas hozzá, úgyhogy igen, ezeket mind-mind elő kéne venni. Gabi is azt írja, hogy az Éjszaka a Földön nekem is hasonló kedvenc, főleg a római epizód, a helyszínnel, történettel együtt, továbbá szintén Jim Jarmusztól a Halott ember. Akkor ez a Jim Jarmusz nem színész lesz, hanem rendező, és a Halott ember című filmjét is ajánlja Gabriella. Nyárutó, ezt Andrea írta nekünk, a film is ugyanazt az élmény nyújtja, mint a könyv, ez pedig nagyon ritka. Igen, erről az előző órában beszélgettünk a Remény rabjai kapcsán, hogy mennyire nehéz jól megcsinálni egy filmet, hogy ugyanazt az élményt tud kapni, mint amit a könyvtől kaptál. Most a Cyrano, bár az énekes részek kicsit zavarnak, írja Noémi. Hát hogy lehet úgy a kedvenc filmet, hogyha vannak benne zavaró részek? Ezt csak én kérdezem, de maga a történet amúgy izgalmas, nemrég színházban láttam a Cyranót egyébként, és ez csak az én idézőjeles problémám, nem érdekli a hallgatókat, hogy már is megyünk Zsuzsa üzenetével. Sokszor átnézem még, rengeteget elmondtak előttem a kedves hallgatók, a nagyokat is mind imádom, de a Csúfigasságot, a legutóbbi kedvencemet megemlíteném, vidám, tündéré, annyira szerethető. Hát akkor én is említek egyet, a Csúf szóról eszembe jutott, vagy juttatta a kedves hallgató, a Csúf Mosta a testvér című film, de csak aki bírja gyomorral, mert ez egy homopipőke átdolgozás, és azt a Mosta a testvért jeleníti meg, aki aztán nem lett kiválasztva a herceg által, úgyhogy ez egy érdekes feldolgozás, hogy mit meg nem tesz a nő azért, hogy szépnek tűnjön, akár még a sarkából is vág le egy darabot. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, tényleg csak erős idegzetűeknek ajánljuk, de egy nagyon érdekes feldolgozás. Hamarosan az utolsó blokkal jövünk, kedves hallgatók, melyik volt a kedvenc filmje, vagy melyik a kedvenc filmje, és miért? Ceglét Rádió!

Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez a kedves hallgatóknak feltett kérdésem a mai napon itt a Ceglét hangjában. Már az utolsó blokkhoz értünk, most már a régi üzenetekből kifogytunk, ezek csak új üzenetek már a kedves hallgatóktól, és olyan számban kezdtek el záporozni, hogy bizony ennek az adásnak lesz egy folytatása, aki esetleg nem fér bele, a válaszával az se aggódjon, nem holnap, de egy másik napon majd

0: hallgató ajánlja tőle a filmeket. No, Tíme azt írja, hogy olasz nyelv kezdőknek. Nem ismerem, megmondom őszintén. Magdi viszont egy olyat ajánl, amit ismerek, Keresztapa. Kívülről tudom a jeleneteket, párbeszédeit, és a család agyára megyek, ha idézem, ha olyan eset adódik. Egyébként szerintem ez vicces lehet, amikor egy-egy idézet így bedobódik mondjuk egy családi ebéd közben. Viktória azt írja, hogy zongora lecke, a szerető, Thelma és Louise, Mulholland Drive, Napszálta, Csók anyu. Nagyon jó filmek, amit láttam, azokról tudok nyilatkozni, hogy nagyon jó filmek. Nem mindet láttam, de biztos, hogy ez egy jó válogatás. Szerelmes Jill, Távol Afrikától, Anyám és más futóbolondok a családból, ezeket Jutka küldte. Stefanovics József pedig a Ponyvaregényt, Lesz ez még így se, Dűne, Van egy pár, és legalább 15-20 sorozat sorolhatnám. Totál szívás, Ozark, Peaky Blinders, Raised by Wolves, Ray Donovan, Shameless, Terran, The Kominsky Method és a Queen's Gambit többek között. Hát nagyon köszönjük, amúgy miért ne beszélhetnénk egyszer sorozatokról is, lehet, hogy majd ilyen adást is tartunk, de most inkább a filmekre koncentráljunk, viszont nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Marianna azt írta, a szerető, a fegyvertelen katona, Acélmagnóliák. Nem tudom, hogy szándékos, de mindegyik A betűs, úgyhogy várom majd a B betűs blokkot is, és akár menjünk végig az egész ABC-n az ajánlásaidat tekintve. Nagyon szépen köszönjük őket. Ismét egy Jim Jarmusch film, Törvénytől sújtva. Katalin küldte el ezt nekünk, most már biztos, hogy ezt a rendezőt megjegyzem magamnak. Körhinta az egyik nagy kedvencem, ez már H. Lászlóné üzenete, kívülről tudjuk a lányommal, ezt nem lehet elmondani, miért tetszik, a zsigereinkben érezzük a borzongást. Tom Hanks, a Számkivetett vagy Castaway és a film története magáért beszél, nincs hozzászólni valom. Egyébként nevet sem írt a kedves hallgató, de nekünk nem is kell, köszönjük a véleményt. Végül Huszár József üzenete, a nagy szépség, a nagy Lebowski, a számolás joga, minden alkalommal megnézem. Hát kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a remek és rengeteg üzeneteket. Folytatás következik, nem holnap, hanem egy másik alkalommal jövünk újra ezzel a témával. Senki ne aggódjon, aki esetleg nem fér bele. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Fokozódik a hőség. Sok a sérültje az M3-ason történt balesetnek. Készül a víz alatti gát a Dunán-Paksnál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos buszbaleset történt éjszaka az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek, amikor egy turistákat szállító lengyel jármű lesodródott az útról, árokba hajtott, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, 35 embert már kimentettek a tűzoltók, de többen a jármű alá szorultak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat leterelik a pályáról. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított 2 80 méteres bárkának köszönhető, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenéküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenéküszöb építésével. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márka Tisza pártalelnöke. Azt írta, hogy a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, hogy a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet.
1: Az időjárásról.
4: Országszerte napos idő lesz, eső nem várható, legfeljebb estétől az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül. Délután 33-36, késő este 24 és 30 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Augusztus 16-án, vasárnap, a mikrofonnál Becker Bernadett. A napot együtt töltetjük, persze, hogyha velem tartanak. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Ceglét!

Augusztus 16-a van a nap, amikor az Ábrahámok ünnepelhetik névnapjukat. Héber eredetű a név, jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abirám Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává tesznek. Kedves Ábrahámok, nagyon-nagyon boldog névnapot! 92

vissza egy kicsit az évfordulókhoz, augusztus 16-ához, majd 9 óra után még ennél is bővebben lesz szó az évfordulókról, eseményekről és a híres születésnaposokról, de megelőlegezve. Egy születésnapos, egy kiemelkedő születésnapos. Lehet szeretni, nem szeretni, elismerni, nem elismerni, de tudomást nem venni róla, az lehetetlen. 68 éve megszületett Madonna, az amerikai olasz énekesnő, színésznő, még hozzá is teszik, mert azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól tudja, még aki zenét egyáltalán nem hallgat, hogy ki Madonna. Szóval ma 68 éves Madonna. Jöjjön hát ő, és boldog születésnapot a ma ünneplőknek!

0: nekem is jár.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es cegrédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A Ceglin Rádióban.
1: Fokozódik a hőség. Sok a sérültje az M3-ason történt balesetnek. Készül a víz alatti gát a Dunán-Paksnál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos buszbaleset történt éjszaka az M3-as autópályán Mezőkeresztes és Mezőnagymihály között. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek, amikor egy turistákat szállító lengyel jármű lesodródott az útról, árokba hajtott, majd felborult a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A buszon 57 utas és 2 sofőr utazott, 35 embert már kimentettek a tűzoltók, de többen a jármű alá szorultak. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat leterelik a pályáról. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított 2 80 méteres bárkának köszönhető, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még 2 üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével. Folyamatosan egyeztet a válság kezelésére hétfőn létrejött Magyar-Szlovák vízügyi szakértői bizottság, erősítette meg a külügyminiszter. Orbán Anita jelezte, hogy a szakemberek megállapodtak a rendszeres adatcseréről, azóta pedig Nagybajcsnál biztosította az egyenletes vízhozam, amelyre a kialakult rendkívüli helyzetben szükség van. Jövő héten nyílik meg az a felület, ahol bárki elmondhatja a véleményét a közügyekről, jelentette be Radnai Márka Tisza párt alelnöke. Azt írta, hogy a Közhang nevű oldalon az emberek elmondhatják, mit gondolnak helyi és országos ügyekről, megismerhetik mások álláspontját, érveket és információkat kaphatnak, és követhetik, hogyan lesz egy felvetésből valódi döntés vagy változás. Már több mint 100 szervezetet és szakmai szereplőt vontak be a Roma Kulturális Fórum munkájába, közölte a területért felelős kormánybiztos. Bódis Kriszta hangsúlyozta, a műhely célja, hogy a roma kultúrát kutatók, tanítók és közvetítők tapasztalata és véleménye bekerüljön a közös gondolkodásba. Az eddig elkészült anyagokat az újonnan bevont szereplőkkel is véleményeztetik, jelezte a kormánybiztos, aki hangsúlyozta, hogy a roma stratégia fontos része a nemzeti társadalompolitikai stratégiának. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7 óráig lehet.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte napos idő lesz, eső nem várható, legfeljebb estétől az északnyugati határ közelében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél több felé megélénkül. Délután 33-36, késő este 24 és 30 fok között alakulnak az értékek. Nagy tavaink vize 24 fokos.

0: Ahogy ígértem, és ahogy tőlem megszokhatták, jön hamarosan a horoszkóp, egészen konkrétan Lady Gaga és Bruno Mars közös dala után Die with a Smile.
1: FM 92.5 Tech Létre Rádió.

Jöjjön át a horoszkóp méghozzá már a következő hétre előre jelző horoszkóp. Nézzük, hogy mely napok lesznek a szerencsések, mely csillagjegyeknek természetesen, hiszen különbség lesz majd Kos. A Kosnak az augusztus 21 péntek lehet a hét legszerencsésebb napja. A Vénusz és a retrográd Szaturnusz szembeállása arra ösztönözheti, hogy ne érje be valamivel csak azért, mert az könnyebben elérhető. Most az lehet a legfontosabb, hogy átgondolja, mibe fekteti az energiáját. Nem csak a siker számít, hanem az is, hogy valóban olyan életet építsen, amelyben jól érzi magát. Bika. A Bika szerencsés napja az augusztus 18 kedd. A bolygók állása arra terelheti, hogy végre azt válassza, ami neki jó. Ez azonban lehet, hogy csalódást kell okoznia másoknak, vagy el kell engednie egy korábban választott irányt. A horoszkóp most azt üzeni neki, hogy nem mások elvárásai határozzák meg, merre indul tovább. Ikrek. Az ikrek számára szintén augusztus 18 kedd lehet a hét kiemelt napja. Bár általában az eszére és a gyors gondolkodására támaszkodik, most a megérzései mutathatják meg a helyes irányt. Nem érdemes minden apró részletet és lehetséges következményt újra és újra végig gondolnia. Olyan lehetőségek kerülhetnek közelebb hozzá, amelyek első pillantásra akár valószínűtlennek is tűnhetnek. Rák. A ráknak augusztus 21 péntek hozhat fontos felismerést, a Vénusz és a retrográd Szaturnusz szembenállása arra irányíthatja a figyelmét, ami valóban fontos számára. Ez nem feltétlenül a kötelességekről szól. Elképzelhető, hogy otthon és a munkában is változtatnia kell ahhoz, hogy több hely maradjon arra az életre, amelyet valójában szeretne kialakítani. Oroszlán. Az oroszlán szerencsés napja augusztus 20 csütörtök. A bolygók állása olyan lépésekre ösztönözheti, amelyek elsősorban a személyes életét érintik. Szerelem vagy akár egy távolabbi költözés lehetősége is felmerülhet, miközben egyre világosabban láthatja, mennyit változott az élete az elmúlt évben, ami most történik, azonban még csak egy új időszak kezdete lehet. Szűz. A szűz számára augusztus 22 szombat lehet különösen kedvező, ugyanis ekkor lép a nap a jegyébe, és kezdetét veszi a születésnapi időszaka. Most nem feltétlenül az újabb feladatokra vagy a teljesítményre kell hangsúlyt helyeznie. Egy kis pihenés, egy rövid kikapcsolódás, vagy akár az is jól jöhet, ha egy időre félreteszi a telefonját és saját magára figyel. Hamarosan folytatom.

0: Jöjjön át a horoszkóp folytatása, jövő heti horoszkópról van szó, és szerencsenapokról, főleg mérleg. A mérlegnek augusztus 20-a csütörtök lehet a szerencsés napja, most érdemes teret engednie spontánabb oldalának, és nem mindig mások boldogságát a sajátja elé helyeznie. A bolygók arra ösztönözhetik, hogy kevésbé ragaszkodjon a megszokott szabályokhoz, bátrabban megmutathatja, mit szeretne valójában. Skorpió. A Skorpió számára már augusztus 17-e, azaz a hétfői nap is szerencsét hozhat, a Jupiter és a Vénusz kapcsolata olyan együttműködés lehetőségét teremtheti meg, amelyet nehéz lenne visszautasítani. Akár egy új vállalkozás elindítása, vagy egy állásajánlat is képbe kerülhet. Most arra érdemes figyelnie, ami halad a maga útján, és nem erőltetni azt, amiért folyamatosan küzdenie kell. Nyilas. A nyilas szerencsés napja augusztus 22. szombat. A szűz időszakának kezdetével olyan periódus indulhat számára, amikor a szakmai siker és az elismerés kerül előtérbe. A képességeire olyan emberek is felfigyelhetnek, akik később fontos szerepet játszhatnak a karrierjében. A részletekről azonban nem szabad megfeledkeznie, a szerződéseket és más fontos dokumentumokat érdemes kétszer is átnéznie. Bak. A baknak augusztus 18-2 hozhat kedvező fordulatot. A horoszkóp szerint most ideje lehet elengedni azt az elképzelést, hogy minden eredményt csak kemény küzdelemmel és önfeláldozással lehet megszerezni. A bolygók állása arra emlékeztetheti, hogy nem kell lemondania a céljairól, de közben a pihenésnek és az örömnek is helye lehet az életében. Vízöntő. A vízöntő szerencsés napjaként az augusztus 20 csütörtök szerepel, a bolygók állása a karrierben indíthat el kedvező változásokat, ezért most különösen fontos lehet, hogy ne csak tervezzen, hanem lépjen is. Érdemes nyitottnak maradnia, mert könnyen lehet, hogy éppen egy váratlan lehetőség viszi közelebb ahhoz a sikerhez, amelyre régóta vágyik. És halak. A halaknak augusztus 18-2 lehet a hét szerencsés napja, hiszen olyan ajánlatot kaphat, amelyre már régóta várt. Most különösen sokat számíthat, hogy ne kételkedjen a saját értékében, akkor sem, amikor végre megérkezik valami, amit korábban csak remélt. Elképzelhető, hogy ehhez egy új tervnek, vagy teljesen más életútnak is helyet kell adnia.
1: Szemléd Rádió! Szemléd Rádió!

0: a tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a felszegi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Bajcsy-Zsilinszky tér 3/A szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul, és 22 óráig tart.
1: Szemlét

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
7: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP beadványát az alaptörvénymódosításról. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a Sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. Számos mentőegység a helyszínen van. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták a forgalmat Mezőkeresztesnél. Leterelik és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítő járat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter azt írta, hogy ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korábban azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. A testület a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni kifogást csütörtökön elutasította. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vigyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Opus Tesseri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Szó lesz a délalföldi szélmalmokról, a gyerekek játszhatnak, kézműveskedhetnek.
1: Az időjárásról.
7: Napközben többnyire derült, száraz idő valószínű, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 33-36, késő este 24-30 fok között alakulnak az értékek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Olivia Dean indította az órát, ez volt a So Easy to Fall in Love, itt a 92.5-ön azt az órát indította Olivia Dean, amelyben jön a lapszemle, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ez a kínálatom erre az órára.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. Egyre több a szaharai eredetű por Európa levegőjében. Évtizedek óta fordítanak gondot arra Európa országai, hogy tisztábbá tegyék levegőjüket. Az utóbbi időben azonban a Szaharából érkező por egyre nagyobb terhet jelent a levegő minőségére. A Nature folyóiratban egy most megjelent tanulmányból, amelyet mesterséges intelligencia segítségével készítettek tudósok Európa levegő tisztaságának alakulásáról 2012 és 2021 között, kiderül, hogy miközben a benzinüzemű járművekből és az ipari tevékenység nyomán a levegőbe kerülő részecskék száma az elmúlt évtizedekben csökkent, jelentősen emelkedett a sivatagi eredetű por mennyisége, különösen Dél-Európában. A por eljut az északi országokba is, de oda csak jelentéktelen mennyiségben, miközben a jövőben délen egyre nagyobb problémákat okozhat. 2017. októberében az Ophelia ex-hurrikán szelével a Szaharából érkező por a spanyol és portugál erdőtüzek füstjével keveredve vöröses-barnára festette az eget a brit szigetek felett. Annak oka, hogy egyre több por érkezik Afrikából, a Szahara növekvő elsivatagosodása, a terület harmadát a közhiedelemmel ellentétben nem homok, hanem kő és szikla borítja. A 20. században a Szahara területe a természetes éghajlatváltozás és az ember okozta felmelegedés hatására 10%-kal nőtt, és a folyamat nem állt le. Az még nem teljesen tisztázott, hogy az ember okozta klímaváltozás milyen mértékben járul ehhez hozzá, és hogy a közeljövőben folytatódik-e. Mindazonáltal a jelenlegi tudásunk szerint a por növekedését legalábbis elősegíti az emberek által kibocsátott üvegházhatású gázokkal összefüggésbe hozott globális felmelegedés. Ha valaki kíváncsi erre a témára, ajánlom szíves figyelmében a Népszavát. Mint ahogy arról is ír a lap, ausztrál tinédzserek 100 000-eit törölte a Facebookról és az Instagramról a Meta. A Facebook és az Instagram tulajdonosa, a Meta, közölte, hogy a világon elsőként bevezetett a 10 évesek számára szóló közösségi média tilalom óta több mint 750 000 olyan fiókot törölt, amelyről azt gyanította, hogy 16 év alatti ausztrál használja, és további intézkedéseket ígért az esetleges szabályozói beavatkozásokra tekintettel. A vállalat tudatta, hogy az ausztrál közösségi média tilalom decemberi hatályba lépés előtti időszaktól júniusig 462 000 gyanús Instagram fiókot és 294 000 gyanús Facebook fiókot kapcsolt le, szemben a januárig eltávolított 331 000 Instagram és 173 000 Facebook fiókkal. A világ legnagyobb közösségi média vállalata bejelentette, hogy betartja a törvényt, amely ellen más platformokkal együtt élénken tiltakozott. A Meta azért szánta rá magát a lépésre, mert az ausztrál internetes szabályozó hatóság végrehajtási pert fontolgat azon platformok ellen, amelyek szerinte nem tettek elegendő és megfelelő intézkedést a törvény betartása érdekében. Most erről a témáról is bővebben a Népszavában.
0: Szeglét Rádió! 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomás

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Lapszemle, jöjjön a Magyar Nemzet néhány írása itt a 92.5-ön. Hanyatlást mutat az Európai Unió gazdasága, írja a lap. Az Európai Unió jelenleg technológia, energia, termelékenység, kereskedelem és népesség terén is egyértelműen lemarad az Egyesült Államok mögött, de még Kína is előttünk van a népességtrendek kivételével minden egyes fontos területen. Ez azt valószínűsíti, hogy a jövőben az öreg kontinens szerepe tovább csökkenhet, írja tehát a lap. 200 éve ugyanaz a bolygó, de szinte felismerhetetlenül más világgazdaság. A grafika azt követi, hogy ki mekkora szeretet hasított ki a világ vásárlóerő paritáson számított GDP-jéből az elmúlt két évszázadban, hívta fel a figyelmet a fejleményekre Sebestyén Géza, gazdaságpolitikai szakember. Az egyetemi docens jelezte, Kína története a leglátványosabb fordulat, részesedése 1820-ban 28,6% volt, majd az iparosodásban szerzett európai lemaradás, a belső válságok, a háborúk és a politikai felfordulás közepette töredékére zsugorodott. Az 1978 utáni reformok, a külföldi tőke, az exportorientált gyártás és a hatalmas beruházások azonban új pályára állították, és 2025-re már a világ GDP-jének 21,8%-át adta. Japán görbéje egy másik gazdasági dráma, a háborús pusztítás után infrastruktúra fejlesztéssel, magas megtakarításokkal, képzett munkaerővel, technológiai felzárkózással és exportképes iparral emelkedett a csúcsra. Az 1991 körül kipukkadt részvény és ingatlan buborék, a banki rossz hitelek, a lassú alkalmazkodás és az öregedő társadalom viszont évtizedekre lefékezte. És aztán itt van Nagy-Britannia, Egyesült Államok és végül, de nem utolsó sorban az Európai Unió, 2025-ben 12,3%-os világgazdasági részesedéssel még mindig óriási blokk. Megjelenése azonban részben statisztikai újracsoportosítás, írja tehát a lap. A további részletes szakmai elemzése is kíváncsiak, ajánlom figyelmükbe a Magyar Nemzetet. Állandó emlékhelyet állított Zamádi városa és a Strandfesztivál Fenyő Miklósnak, a Balaton partján felállított kockás napszemüveget formázó emlékpad a Hungária legendás korszakát idézi, amikor fenyőik igazán egyedi megjelenésükkel is meghódították a hazai közönséget. A fesztivál idén is megemlékezik a magyar könnyűzene meghatározó alkotóiról, a rendezvény 4 napjára utcát neveznek el a nemrég elhunyt Szolnoki Péterről, valamint Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól is. Erről is bővebben, tehát a Magyar Nemzetben, és Sebestyén Márta dala meghódította a világot. Hamarosan Magyarországon lép fel a Deep Forest, írja a lap. Az elektronikus világzene kimagasló formációja, a francia Deep Forest a budapesti Akvárium Klub nagy halljában ad majd koncertet. Az 1992 óta létező Deep Forest magyarországi fellépés a zenei ínyedségnek ígérkezik. Az ikonikus dallamok, az élőzene, az elektronikus hangzás és a különböző kultúrákból merített motívumok egyszerre teremtenek sodró és elmélyült pillanatokat. A Deep Forest története Észak-Franciaországban kezdődött, amikor Eric Mocquet és Michel Sánchez egy merőben új zenei koncepción kezdett dolgozni. Hogy hogyan született meg a Deep Forest és hogyan került velük kapcsolatba Sebestyén Márta, vagy legalábbis hogy lett egyik, hanem Magyarországon legikonikusabb daluknak a főszereplője. Nos, arról is olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben.
0: FM 92.5 Szeglédrádió.
1: És ugye senki nem gondolta, hogy nem fog felcsendülni a dal, de fel fog természetesen. Már is itt van Deep Forest és a Martha's Song 1995-ből. A régi Rádió 88-as törzshallgatóink bizonyára nagyon jól ismerik, meg persze a többiek is, de ők nagyon sokszor hallhatták. Már arra nem emlékszem, hogy miért, de azt tudom, hogy nagyon sokszor játszottuk.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
6: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP beadványát az alaptörvénymódosításról. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. Letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. Többen meghaltak és legalább 10 megsérültek. A mentés jelenleg is zajlik. Számos mentőegység a helyszínen van. A tűzoltók 35 embert mentettek ki, többen viszont a jármű alá szorultak. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták a forgalmat Mezőkeresztesnél. Terelik és Emődnél lehet visszatérni a sztrádára. A helyszínre melegedő busz, valamint Lengyelországból egy mentesítőjárat is elindult. Nőtt a vízszint a Paksi erőműnél az előrejelzett apadással szemben. Ez a beállított két 80 méteres bárkának köszönhető, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter azt írta, hogy ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Hozzátette, hogy csak tegnap 5000 tonna kő érkezett Paksra. A kormányfő korában azt mondta, a beavatkozás nélkül már olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. A testület a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvénymódosítás elleni kifogást csütörtökön elutasította. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az állományvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vigyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért Alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Opus Tesseri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet ijeszkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Ebben lehet gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Szó lesz a délalföldi szélmalmokról, a gyerekek játszhatnak, kézműveskedhetnek.
1: Az időjárásról.
6: Napközben többnyire derült száraz idő valószínű, estétől az északnyugati határ közelében kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 33-36, késő este 24-30 fok között alakulnak az értékek.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely biztonságos tér a léleknek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jaj, most már a Magyar Hírlap három írásait a 92-5-ön a háztartási humanoidok már az ajtó előtt állnak, írja a lap. Évtizedekig a science fiction kelléke volt az emberformájú háztartási robot. 2026-ban azonban a kérdés már nem az elkészíthető-e, hanem az, mikor lesz elég megbízható és olcsó ahhoz, hogy hétköznapi otthonokban is megjelenjen. A látványos bemutatók mögött ugyanakkor még komoly technikai korlátok vannak. Las Vegasban egy robot a szennyes ruhával próbálkozott, másik tárgyakat emelt fel, egy harmadik végig sétált a bemutatótermen, majd világossá tette, hogy az emberi járás utánzása mérnöki szempontból még mindig jóval nehezebb, mint egy reklámvideón látszik. A CES 2026 technológiai kiállítás egyik meghatározó témája robotika volt, sőt, hát igazából kezd. A szervezők már a rendezvény előtt arról írtak, hogy a gépek az ipari környezetből egyre inkább belépnek az otthonokba, az egészségügybe, a vendéglátásba és a mindennapi szolgáltatásokba. A háztartási robot ötlete persze nem új, robotporszívó évek óta van, robotfűnyíró is. A valódi áttörést azonban nem ezek jelentik, hanem az úgynevezett általános célú robotok, olyan gépek, amelyek nem egyetlen feladatra készülnek. A konyhában elpakolnak, felveszik a földről a tárgyakat, ruhát tesznek a mosógépbe, segítenek bevásárlást kipakolni, idős embereknek odaviszik a gyógyszert vagy egy pohár vizet, ez már egészen más világ. A lakás ugyanis sokkal nehezebb terep egy robot számára, mint egy gyár. Egy ipari gép környezetét hozzá lehet igazítani a robothoz, ugyanaz a tárgy mindig ugyanott érkezik, a mozdulat ismétlődik, a munkaterület lezárható. Hogy ezen kívül milyen nehézségekkel kell még szembenézni ahhoz, hogy háztartásunk elengedhetetlen, és általában résztvevője lehessen egy humanoid robot, nos, arról is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban. Mire kell Szaúd-Arábiának az antarktiszi jég, erről is ír a lap, a klímaváltozás és a globális édesvízhiány leküzdése ismét egy szokatlan ötletre irányította a tudósok és a döntéshozók figyelmét. Ahogy az aszály, az elsivatagosodás és a vízhiány egyre súlyosabbá válik, a probléma a száraz régiókban, kiemelten az arab félszigeten egyre égetőbbé válik. Beszámolók szerint Szaúd-Arábia már az 1970-es években felvetette azt az elképzelést, hogy jéghegyeket vontassanak a sarkvidékről az ott található édesvíz hasznosítása céljából. Bár a projekt a hatalmas technikai nehézségek és az óriási költségek miatt soha nem valósult meg, napjainkban a klímaváltozás árnyékában újra megnőtt az érdeklődés iránta. 1977. októberében a szaúd-arábiai kormány egy nemzetközi konferenciát szervezett az Egyesült Államokban a jéghegyek hasznosításának lehetőségeiről. Az eseményen 18 ország, mintegy 200 szakembere, köztük biológusok, mérnökök, tisztviselők és üzletemberek vettek részt. Hogy mire jutottak, arról is olvashatnak a Magyar Hírlapban, nekem csak az jutott eszembe, hogy nincs nekünk elég problémánk azzal, hogy eleve olvadnak a jéghegyek, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés lehet, és biztos, hogy nem a magamfajták fogják megválaszolni. A tudósok megoldották Stonehenge legnagyobb rejtélyét, erről is ír a Magyar Hírlap. Beszámolójuk szerint továbbra is folyamatos vita és kutatás tárgya az a rejtély, hogy miként kerültek a Stonehenge hatalmas kövei, köztük a 6,6 tonnás oltárkő a Salisbury síkságra mintegy 5000 évvel ezelőtt. Most azonban egy új elmélet látott napvilágot, amely a gleccserek mozgásának erejét az új kőkorszaki emberek találékonyságával ötvözi. A cél az, hogy megmagyarázzák, hogyan jutott el a közel 6 tonnás monumentális homokkő több mint 700 kilométeres távolságra. A Journal of Quaternary Science című folyóiratban megjelent új tanulmányban a tudósok elismerik, hogy még mindig nem tudják véglegesen megválaszolni, hogyan került a kő az északkeleti skóciai Orkney medencéből Délnyugat-Angliába. A kutatók szerint valószínűleg nem kizárólag a jégmozgás vagy csupán az őskori emberek munkája áll a háttérben, hanem a kettő együttesen játszott szerepet. Erről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban. Lehet, hogy már ők is vizet akartak csak odavinni jéghegy formájában. Tudom, nem vicces.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.

már is lezárja az órát, adott pénz, élnünk kellett volna. 2016-ból szól majd a sláger itt a 92-5-ön, hogy jöhessenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulhasson a következő óra, hogy kivel is, mivel, már mutatom is.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Fokozódik a hőség. 12-en haltak meg a súlyos buszbalesetben az M3-ason. Sárkány Zalán és Márton Rihárd is ezüstöt nyert tegnap a párizsi úszó EB-n. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán, letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A mentés jelenleg is zajlik. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. 12 ember vesztette életét, és legalább 10 súlyosan megsérültek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Csaknem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szíj autópálya konceszor MKI jegyzéért esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére, míg 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásra rendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ezüstérmet szereztek a magyarok tegnap a párizsi úszó EB-n. Sárkány Zalán országos csúccsal nyerte második érmét a mostani bajnokságon. Előzőleg 800 méteren bronzérmet szerzett. Ezüstöt nyert Márton Rihárd is, ő 200 méter pillangón lett második. Idejével egyéni csúcsot döntött. A 2026-os úszó Európa-bajnokság mai zárónapján a délelőtti előfutamokban egyéni és váltószámokban is van magyar érdekeltség. Az esti döntőkben pedig biztosan ott lesz Milák Kristóf 50 gyorson, Kós Hubert címvédőként 200 vegyesen, valamint 200 méter pillangóúszásban a 16 éves Kertész Boróka.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati észak-nyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Lost Frequencies és Bessie közösen indította az órát, ez volt a Head Down 5 a 92-ten, azt az órát, amelyben jön majd a bulvárlap szemle előtte, azonban egy hasznos, fontos információ is még itt a 92-ten, a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Szeglét Rádió!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Felszegi gyógyszertár az ügyeletes patika a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Ceglét

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a lapszemle, a Bulvár lapszemle, jöjjön elsőként a Bors néhány írása. Tápai Szabina és Kucsara Gábor azt mondják, egymást választottuk és közösen túlléptünk a nehézségeken, a sztárpár nem csak szülőként mutat követendő példát másoknak, csodálatosan nevelve Bencét, Millát és Bellát, hanem férként és feleségként is, hiszen egy komoly krízist legyőzve sikeresen helyrehozták házasságukat. Kucsara Gábor és Tápai Szabina kapcsolata a gyönyörű példája annak, hogy ha két ember szereti egymást, akkor a nehézségek sem jelenthetnek akadályt számukra. Aki egy kicsit is ismeri Kucsara Gábort és Tápai Szabinát, az pontosan tudja, hogy sosem unatkoznak. Náluk nincsenek szürke hétköznapok, hiszen a gyerekek vidám zsivaja és állandó pörgése mindig megtölti élettel az otthonukat. Egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy temperamentumos olasz család, náluk mindig zajlik az élet, ami három gyerek mellett érthető is. Mindannyian erős, kiforrott egyéniségek vagyunk, ebből adódóan pedig bizony gyakran zeng nálunk a ház, kezdte az egyik magazinnak, ott magazinnak egészen konkrétan Gábor. Az édesanyja Szabina szerint ráadásul a csemeték csillagjegye is komoly szerepet játszik abban, hogy minden helyzetben érvényesíteni tudják akaratukat. Bence és Milla skorpiójegyűek emiatt rendkívül makacsak és céltudatosan megvalósítják bármely elképzelésüket. Nálunk az unalom ismeretlen szó. Egyáltalán nem vagyunk egy otthonülő, bezárkózó család. Szeretünk mozgásban lenni, vidáman élni és sokat nevetni. Bár bizonyos nevelési kérdésekben eltérő álláspontot képviselnek, és Szabina megengedőbb, míg Gábor szerint a szabályok elengedhetetlenek a mindennapokban, ez náluk nem probléma, hiszen a kétféle stílus többnyire tökéletesen kiegészíti egymást. Hogy hogyan, és hogy hogyan lettek túl életük egyik legnehezebb, családilag legnehezebb időszakán, arról is olvashatnak a Borsban. Jules Verne városa megelevenedett, steampunk gépszörnyek járják a francia város utcáit. A Loire folyó mellett fekvő egykori hercegi székhelye a Franciaország egyik legélénkebb, művészettel és technológiai csodákkal teli városa. Ha egy olyan úticélt keres valaki, ahol a középkori várfalak és a futurisztikus steampunk jól megférnek egymás mellett, Nantes látnivalói felejtetetlen élményt nyújtanak. És hogy hogyan? Gyönyörű képeket is láthatnak róla, hogyha fellapozzák a Bors magazint. És még egy írás alapból, Szedlacskó Ádám azt mondja Arnold Schwarzeneggerről, mindent meg tudunk beszélni, hálás vagyok a barátságáért. Amikor a 12 éves magyar kisfiú megkapta Arnold Schwarzenegger Utam a csúcsra című könyvét, meg sem fordult a fejében, hogy valaha is lehetősége nyílik találkozni a példaképével. Az pedig, hogy egyszer barátok lesznek, sőt együtt karácsonyoznak Arnold Schwarzenegger házában, a legmerészebb álmaiban sem gondolta volna. Arnold Schwarzenegger, hollywoodi sztár, imádja Budapestet, sokszor forgatott már nálunk, és szinte hazajár Magyarországra. Azt viszont csak kevesen tudják, hogy magánemberként is szokott ide repülni, ugyanis Schwarz barátja egy magyar férfi, Szedlacskó Ádám, az egyik mozgással kapcsolatos stúdió vezetője. Az egykori testépítőt, Primetime Emmy és Golden Globe díjas színészt az egész világ ismeri, és biztosak vagyunk benne, hogy sokan szívesen találkoznának, beszélgetnének vele. Hát Szedlacskó Ádámnak erre többször is volt már lehetősége, hiszen ő Arnold Schwarzenegger magyar barátja, akivel budapesti tartózkodása során együtt szokott edzeni. Hogy hogyan is kezdődött ez a barátság, most arról is olvashatnak a Borsban.
0: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Fokozódik a hőség. 12-en haltak meg a súlyos buszbalesetben az M3-ason. Sárkány Zalán és Márton Richárd is ezüstöt nyert tegnap a párizsi úszó EB-n. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Súlyos buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán, letért az útról, majd felborult egy lengyel rendszámú jármű a sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A mentés jelenleg is zajlik. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. 12 ember vesztette életét, és legalább 10 súlyosan megsérültek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Csaknem 100 milliárd forinttal olcsóbb lesz, 51 milliárdba fog kerülni az M6-os autópálya Érdés-Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése ősztől 11 évre, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez az ár azonos műszaki tartalomra vonatkozik, mint a Mészáros-Szíj autópálya konceszor MKI jegyzéjét esetén, azonban az üzemeltetésre harmadannyi közpénzt költenek el. A tárcavezető arra reagált, hogy az MKIF bírálta az M6-os üzemeltetésére, míg 2025-ben megrendelt szolgáltatás visszavonását. Vitézi Dávid emlékeztetett, az ügylet átvilágításakor megállapították, hogy Lázár János minisztériumának nem volt hatásköre a megrendeléshez, ezért azt a kormány nem tekinti érvényesnek. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ezüstérmet szereztek a magyarok tegnap a párizsi úszó EB-n. Sárkány Zalán országos csúccsal nyerte második érmét a mostani bajnokságon. Előzőleg 800 méteren bronzérmet szerzett. Ezüstöt nyert Márton Richárd is, ő 200 méter pillangón lett második. Idejével egyéni csúcsot döntött. A 2026-os úszó Európa-bajnokság mai zárónapján a délelőtti előfutamokban egyéni és váltószámokban is van magyar érdekeltség. Az esti döntőkben pedig biztosan ott lesz Milák Kristóf 50 gyorson, Kós Hubert címvédőként 200 vegyesen, valamint 200 méter pillangóúszásban a 16 éves Kertész Boróka.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szeglédrá!

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Brikkét írása, és ezzel zárul is a lapszemle. Legalább fél évszázada nem volt olyan rossz almatermés Magyarországon, mint amilyen idén lehet. Ez derül ki az Almatermék Tanács friss előrejelzéséből. Az idei szüret várhatóan még a tavalyi mélypontot is alulmúlhatja, nem is beszélve arról, mi vár ránk a közeljövőben. A terméktanács adatai alapján tavaly mindössze 170 ezer tonna alma termett az országban, ami a statisztikai nyilvántartások bevezetése óta a legalacsonyabb mennyiségnek számít. Az idei várakozás szerint azonban ezt is alulmúlhatja a termés, mindössze 135 ezer tonna alma kerülhet le a fákról. Ez azt jelenti, hogy egyetlen év alatt újabb nagyjából 20%-os visszaeséssel számolnak. A magyar almásoknak ráadásul nem volt könnyű dolguk idén, a tavaszi fagyok több termőterületen is komoly károkat okoztak, majd az aszály tovább nehezítette a helyzetet. A Hungaromet legfrissebb elemzése szerint az országban tovább fokozódik a szárazság. Az elmúlt 30 napban a terület több mint felén még 10 mm-nyi csapadék sem hullott, a növények számára hasznosítható víztartalom pedig csaknem országszerte 20 több helyen 15% alatt van. Helyenként már 150-190 mm-es vízhiányt mérnek a talajban. Ennek hatásáról is olvashatnak, ha fellapozzák a Blikket, és kiderült, hogyan került elő a mesés, 9 millió euró értékű arany kincs, írja a lap. Egy sörfőzde régi pincéjében végzett rutinmunka vált az év egyik legfelkapottabb kincs találó sztoriává Belgiumban. Szennyvízcső fektetés közben több mint 9 millió euró, mint egy 3,5 milliárd forint értékű színarany került elő a földből. Van az a helyzet, amikor az ember csak egy szennyvízcsövet szeretne fektetni békében, aztán az ásó nyomán hirtelen előkerül egy kisebb vagyontérő aranyszállítmány. Ez történt Belgiumban, az egyik településen, ahol egy építőbrigád dolgozott egy régi sörfőzde alapjainak bontásán, amikor mesés vagyonra leltek. A hihetetlen pillanatot a brigád 18 éves nyári diákmunkása Kobe idézte fel a helyi sajtónak, hogy mit idézett fel, olvassanak róla a Blikben.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es cegrédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jóját György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset volt az M3-ason. Négy városban tartanak időközi önkormányzati választást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 12 ember vesztette életét és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az alkotmányvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vinyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak.

0: írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is. Az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7-ig lehet. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet ijászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemenc és látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés várja.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Szoni Fodora és Papi Baskom közösen indította az órát Think About Us, ez szólt itt a 92.5-en egy 2026-os vadonatúj sláger, ebben az órában viszont nem az idei év lesz a főszerepben, hanem a múlt, hiszen jön a kalendárium, bár természetesen aktualitás is lesz, ők a névnaposok, hamarosan őket köszöntöm.
1: FM 92.5 Eglét Rádió.

0: Augusztus 16-a van a nap, amikor az Ábrahámok ünnepelhetik névnapjukat. Héber eredetű a név, jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abirám, Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. Kedves Ábrahámok, nagyon-nagyon boldog névnapot!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

Augusztus 16-a van, jöjjenek évfordulók, események, a mai naphoz kötődőek természetesen 111 éve annak, hogy Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. 142 évvel ezelőtt ezen a napon átadták a keleti pályaudvart központi indóház néven. 47 éve annak, hogy bemutatták Magyarországon a Csillagok háborúja című amerikai science fiction filmet, a bemutatókor Csillagok háborúja volt a film címe, később a címet megváltoztatták, és ez lett a Star Wars 4 egy új remény. A filmet George Lucas rendezte, ezzel indult el a 9 részből álló Csillagok háborúja mozifilm sorozat. Az amerikai bemutató után néhány hét alatt a film történelem egyik legsikeresebb alkotása lett, több mint 798 millió dolláros bevétellel világszerte, de ezt szerintem mindannyian nagyon jól tudjuk, mármint nem az összegszerű bevételt, hanem hogy mekkora siker lett a Csillagok háborúja, és mekkora a zavar sikerült a fejekben csinálni a George Lucasnak azzal, hogy gyakorlatilag 4-5-6, 1-2-3, így jöttek a részek, és akkor a továbbiakról már ne is beszéljünk. 31 éve annak, hogy a Microsoft cég 12 millió dollárt fizetett a Rolling Stones-nak, a Start Me Up című daluk reklámcélú felhasználásáért fizettek ilyen hihetetlen nagy összeget. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy Jagger és Richards eladta a szerzői jogokat. 66 éve annak, hogy Nagy-Britannia elismerte Ciprus függetlenségét. És 41 éve annak, hogy Malibu-n házasságot kötött Madonna, énekesnő, színésznő és Sean Penn színész 1989-ben váltak el. Ennyit az évfordulókról, Madonna neve természetesen szóba kerül majd még, de már a születésnaposok között. Hú, és a Csillagok háborújáról szóltam, de egy másikhez kötődő évfordulóról nem, már mint annyiban kötődik a Csillagok háborújához, hogy Carrie Fisherről van szó. 43 éve annak, hogy házasságot kötött Paul Simon zenész és Carrie Fisher színésznő 1985-ben váltak el. Carrie Fisher, akit egyrészt Leia hercegnőként is nagyon-nagyon lehetett kedvelni, de én leginkább utána kedveltem meg, amikor láttam egy estjét, Wishful Drinking, vagy valami ilyesmi az eredeti címe ennek az estnek, hogyha még valahol fellelhető, akkor nézzék meg feltétlenül. Például Paul Simonról is lesz szó, illetve van szó benne. Zseniális est. Szemlédrádió. FM 92.5. És ha már emlegettem Paul Simont, jöjjön ő. You can call me all.

0: Ceglédi Rádióban.
1: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset volt az M3-ason. Négy városban tartanak időközi önkormányzati választást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 12 ember vesztette életét és legalább 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök. A jármű letért az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán Mezőkeresztesnél. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 59-en utaztak. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának. Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát lezárták, a forgalmat Mezőkeresztesnél leterelik és Emődnél lehet visszatérni a Strádára. Súlyos problémákat tártak fel a szakfelügyeleti vizsgálatok a Színház Történeti Múzeumban, közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt szerint jelentősen csökkent a szakképzett dolgozók száma, visszaesett a nyilvántartási és digitalizálási munka, valamint az alkotmányvédelemben, a tudásátadásban és a vezetői működésben is hiányosságokat találtak. A jelentést elküldték a fenntartónak, a Vinyánszky Attila vezette Színház és Filmművészetért alapítványnak, valamint Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának felülvizsgálatát javasolják. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem, ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, Mohácson, Makón, Mátészalkán és Mezőtúron is. Az új egyéni választókerületi képviselő személyéről döntenek, miután az eddigi képviselők áprilisban országgyűlési mandátumot szereztek. Szavazni este 7-ig lehet. Hagyományőrző programokkal készül Szent István napjára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Augusztus 20-án lesz honfoglaláskori lovas bemutató, lehet íjászkodni és megismerkedni a népi fafaragással. Emellett gyógynövény és teakóstoló, valamint kemencés látványsütés is várja a látogatókat. Az érdeklődőknek előadást tartanak a délalföldi szélmalmokról, a gyerekeket pedig népi játszóház és kézműveskedés várja.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken záporzivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
0: FM 92.5 Ceglédrádió.

jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Felszegi gyógyszertár az ügyeletes patika a Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

Jönnek most már a mai nap híres, vagy híresebb születjei itt a 92-5-ön. 88 éve született Balczó András, világbajnok, olimpiai bajnok, öttusázó. 89 éve született Madaras József, Kossuth Díjas színész, filmrendező. 52 éve született ezen a napon Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok, úszónő. 80 éve pedig megszületett ezen a napon Sas István, reklámfilmrendező, média szakértő. 92 éve született ezen a napon Pierre Richard színész, maga szőke férfi, félénk vagyok, de hódítani akarok, és még lehetne. Szerintem nem igazán lehet úgy bekapcsolni a televíziót, már hogyha valakinek ötnél több csatornája van, hogy ne találjon egy Pierre Richard filmet. 68 éve született Angela Evelyn Bassett, Golden Globe díjas amerikai színésznő és filmrendező. 49 éve pedig megszületett ezen a napon Farkasházi Réka színésznő. Nem csak a ceglédieknek nem kell bemutatni őt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik és nagyon kedvelik is, ráadásul azt a kivételes áldást kaphatta meg tehetségének köszönhetően, hogy szinte minden korosztályból, hiszen zenekarával is hihetetlen jó kis bulikat csapnak a gyerkőcöknek. És a végére hagytam, hiszen azért valljuk be, őt ismerik a legtöbben a világon, a születésnaposok közül 68 éves ma Madonna. Jöjjön hát ő köszönti a születésnaposokat. Aki ma ünnepel, nagyon-nagyon boldog születésnapot!

0: Már is lezárja az órát, annak is beberegsz a közös dal a Deep in Your Love, szól itt a 92-től, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és induláson egy újabb óra egy Sharon-nel, Szapi.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
7: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
6: Dehogy, ide a Nádasba.
7: Na de Béla, maga Huncut?
6: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
3: Nádas panzió, Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
4: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
2: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jók

Egysülön indította az órát, ez volt a Szaférit a 92-ötön. Az az óra indult el, amiben igyekszem majd néhány hasznos információval szolgálni a kedves hallgatóknak, és néhány felhívás is jön idén 30. éve, hogy megrendezi a Városi Kossuth Művelődési Központ a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál elnevezésű eseményt, és ennek apropóján is hirdettek több megmérettetést, meg ezek a megmérettetések egyébként már az elmúlt években is léteztek. A témakörökben természetesen megjelenik majd a 30. évforduló, és más nagyon szép évforduló is. Nos, ilyen felhívások is jönnek majd ebben az órában. Figyeljenek mindazok, akik szeretnek verset írni, vagy úgy érzik, hogy jó szónoki képességekkel bírnak. És jönnek majd a muzsikák is, Last Frequencies és Jenny Egg Devi már is a folytatásban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: to Saint-Tropez.
1: A Szó ereje címmel versírópályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély és huszár fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitális zajért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új, saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, három nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség, és beküldésre természetesen a cegledikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.

Újra szónokversenyt hirdet a Kossuth Művelődési Központ. A Berzsenyi 250 és a 30. Kossuth Toborzó ünnepély alkalmából hirdetik meg a szónokversenyt, ahol nem egy előre betanult szöveget kell elmondani, a témát a helyszínen kapják meg a jelentkezők. Majd 45 perc felkészülés után 3-5 percben be lehet bizonyítani a beszédkészséget és a gondolatok erejét. A verseny témája Berzsenyi és Kossuth szellemi örököseként szerinted kihez kellene ma szólni a magyar nyelv állapotáról, valamint az igényes közbeszédről és a nyelvi reform szükségességéről. A megmérettetés időpontja szeptember 16-a szerda, 14 órakor kezdődik a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. A zsűri elnöke Kemény Zsófi költő, író. Jelentkezni a cegledikultúra.hu per verseny oldalon lehet szeptember 14-én 12 óráig. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A Fotográfia Világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bart Janssens, dr. Jóját György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Mesevár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48. kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Hirschán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Hirsche, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
6: Akciónk csak Albert Hirschei üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak.
7: I turn you off.
8: Nope.
7: Didn't think so.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény, osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárgy október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon. Cegléd Rádió.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a felszegi gyógyszertár az ügyeletes patika a Bajcsi-Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás.

0: kupakhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a giroszpontnál. Bemegyünk!
2: Pont mi nem mennénk be!
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
4: Fokozódik a hőség. A buszsofőr okozhatta az M3-ason történt balesetet. Újabb drón repült be a román légtérbe. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, vagy miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Románia légterébe behatoló drónt lőtt le hajnalban egy spanyol harci repülőgép, közölte a román védelmi miniszter. A Moldávia felől érkező pilóta nélküli eszközt egy NATO küldetésben résztvevő F-18-as vadászgép semmisítette meg. A roncsok az ukrán határ közelében Galati térségében egy lakatlan területre zuhantak. Spanyolországban 2 ember meghalt és 2 csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kősár és iszapáradat több településen is károkat okozott. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Szkírosz szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevko település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben.
3: Az időjárásról.
4: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Közlekedési információk.
5: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Hötz és Pöpödiszka Machine közösével elindult egy újabb óra, a délelőtt utolsó órája, ami tőlem, ahogy megszokhatták, már a horoszkópot hozza el, némi hasznos, fontos információ mellett, után, és persze kiváló muzsikák között. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker Bernadett. FM 92.5 Szeglét Rádió.

A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

0: horoszkópja.
1: Jöjjön át a horoszkóp, méghozzá már a következő hétre előre jelző horoszkóp. Nézzük, hogy mely napok lesznek a szerencsések, mely csillagjegyeknek természetesen, hiszen különbség lesz majd Kos. A Kosnak az augusztus 21 péntek lehet a hét legszerencsésebb napja. A Vénusz és a retrográd Szaturnusz szembeállása arra ösztönözheti, hogy ne érje be valamivel csak azért, mert az könnyebben elérhető. Most az lehet a legfontosabb, hogy átgondolja, mibe fekteti az energiáját. Nem csak a siker számít, hanem az is, hogy valóban olyan életet építsen, amelyben jól érzi magát. Bika. A Bika szerencsés napja az augusztus 18 kedd. A bolygók állása arra terelheti, hogy végre azt válassza, ami neki jó. Ez azonban lehet, hogy csalódást kell okoznia másoknak, vagy el kell engednie egy korábban választott irányt. A horoszkóp most azt üzeni neki, hogy nem mások elvárásai határozzák meg, merre indul tovább. Ikrek. Az ikrek számára szintén augusztus 18 kedd lehet a hét kiemelt napja. Bár általában az eszére és a gyors gondolkodására támaszkodik, most a megérzései mutathatják meg a helyes irányt. Nem érdemes minden apró részletet és lehetséges következményt újra és újra végig gondolnia. Olyan lehetőségek kerülhetnek közelebb hozzá, amelyek első pillantásra akár valószínűtlennek is tűnhetnek. Rák. A ráknak augusztus 21 péntek hozhat fontos felismerést, a Vénusz és a retrográd Szaturnusz szembenállása arra irányíthatja a figyelmét, ami valóban fontos számára. Ez nem feltétlenül a kötelességekről szól. Elképzelhető, hogy otthon és a munkában is változtatnia kell ahhoz, hogy több hely maradjon arra az életre, amelyet valójában szeretne kialakítani. Oroszlán. Az oroszlán szerencsés napja augusztus 20 csütörtök. A bolygók állása olyan lépésekre ösztönözheti, amelyek elsősorban a személyes életét érintik. Szerelem vagy akár egy távolabbi költözés lehetősége is felmerülhet, miközben egyre világosabban láthatja, mennyit változott az élete az elmúlt évben. Ami most történik, azonban még csak egy új időszak kezdete lehet. Szűz. A szűz számára augusztus 22 szombat lehet különösen kedvező, ugyanis ekkor lép a nap a jegyébe, és kezdetét veszi a születésnapi időszaka. Most nem feltétlenül az újabb feladatokra vagy a teljesítményre kell hangsúlyt helyeznie. Egy kis pihenés, egy rövid kikapcsolódás, vagy akár az is jól jöhet, ha egy időre félreteszi a telefonját és saját magára figyel. Hamarosan folytatom. Szegy!

0: Jöjjön át a horoszkóp folytatása, jövő heti horoszkópról van szó, és szerencsenapokról, főleg mérleg. A mérlegnek augusztus 20-a csütörtök lehet a szerencsés napja, most érdemes teret engednie spontánabb oldalának, és nem mindig mások boldogságát a sajátja elé helyeznie. A bolygók arra ösztönözhetik, hogy kevésbé ragaszkodjon a megszokott szabályokhoz, bátrabban megmutathatja, mit szeretne valójában. Skorpió. A Skorpió számára már augusztus 17-e, azaz a hétfői nap is szerencsét hozhat, a Jupiter és a Vénusz kapcsolata olyan együttműködés lehetőségét teremtheti meg, amelyet nehéz lenne visszautasítani. Akár egy új vállalkozás elindítása, vagy egy állásajánlat is képbe kerülhet. Most arra érdemes figyelnie, ami halad a maga útján, és nem erőltetni azt, amiatt folyamatosan küzdenie kell. Nyilas. A nyilas szerencsés napja augusztus 22. szombat. A szűz időszakának kezdetével olyan periódus indulhat számára, amikor a szakmai siker és az elismerés kerül előtérbe. A képességeire olyan emberek is felfigyelhetnek, akik később fontos szerepet játszhatnak a karrierjében. A részletekről azonban nem szabad megfeledkeznie, a szerződéseket és más fontos dokumentumokat érdemes kétszer is átnéznie. Bak. A baknak augusztus 18-2 hozhat kedvező fordulatot. A horoszkóp szerint most ideje lehet elengedni azt az elképzelést, hogy minden eredményt csak kemény küzdelemmel és önfeláldozással lehet megszerezni. A bolygók állása arra emlékeztetheti, hogy nem kell lemondania a céljairól, de közben a pihenésnek és az örömnek is helye lehet az életében. Vízöntő. A vízöntő szerencsés napjaként az augusztus 20 csütörtök szerepel, a bolygók állása a karrierben indíthat el kedvező változásokat, ezért most különösen fontos lehet, hogy ne csak tervezzen, hanem lépjen is. Érdemes nyitottnak maradnia, mert könnyen lehet, hogy éppen egy váratlan lehetőség viszi közelebb ahhoz a sikerhez, amelyre régóta vágyik. És halak. A halaknak augusztus 18-2 lehet a hét szerencsés napja, hiszen olyan ajánlatot kaphat, amelyre már régóta várt. Most különösen sokat számíthat, hogy ne kételkedjen a saját értékében, akkor sem, amikor végre megérkezik valami, amit korábban csak remélt. Elképzelhető, hogy ehhez egy új tervnek, vagy teljesen más életútnak is helyet kell adnia.
1: Thank you.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a felszegi gyógyszertár, az ügyeletes patika, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak!

0: Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntött dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
2: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Annie is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket.

0: Cseglédre, nyársapátra vagy akár nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. A Gyuraház Kft. Vállalja épületek, lakóházak teljes generálkivitelezését, felújítását. Festés, mázolás, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, külső homlokzat szigetelése, tetőfedés, épületgépészeti villanyszerelési munkák elvégzése. Megrendeléseiket minőségben és határidőre készítjük 38 év szakmai tapasztalattal. 0620 946 1460.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, vagy Miskolci, Debreceni, Nyíregyházi és Egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvény módosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűzütött ki. Az ország középső részén fekvő Krijiv Rih ipari várost is légi csapás érte. Ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám hegyen. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réf Fülöp és Badacsony Tomaj között az utasokat pótlóbuszok szállítják.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési információk.
3: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítása 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elindult egy újabb órán, indult a nap második fele, természetesen ezt is együtt töltetjük, de ezekben az órákban, a következő háromban időről időre átadom a stafétát Szatmári Gábornak, hiszen folytatódik hétvégi ismétlő válogatásunk.
1: Cegléd Rádió! 92.5

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Hétvégi válogatásunk második adásnapján is áramanyagunkat hallhatják újra. Egy óra után bemutatjuk a Ceglédi Evangélikus Gyülekezet frissen érkezett új lelkipásztorát, Heinemann Ildikót. Két óra után pedig a jeles tárogatóművésszel és népdalgyűjtővel, Terék Józseffel készült interjúnkat sugározzuk. Mai első beszélgetésünk a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része lesz, amelyben sok-sok szemétről lesz szó, értsük, ahogy szeretnék. Szebeni Dávidot most is Szatmári Gábor kérdezte.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatók, következik tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része. Akik a pénteki adásunkat hallgatják, azok talán észrevették, hogy ha nagyon figyeltek, hogy én 233. részt mondtam, amit hát elnézést kérek, elrontottam, mert hogy 263. résznél tart immár sorozatunk. Nem tudom, mit szól ehhez állandó vendégünk, a Település Fejlesztési Szövetség elnöke, Szebeni Dávid. Szervusz Dávid, köszöntelek!
3: Szia, köszönöm a meghívást, és rögtön az merült fel bennem, hogy nem adtál hozzá egy százast véletlenül?
2: Ja, hát szerintem nem. Én nekem a naptáramban így szerepelt, úgyhogy
3: jó,
2: aztán
3: rendben.
2: Utána néztem.
3: Jó, akkor ez azt jelenti, hogy repül az idő.
2: Repül bizony.
3: Igen. És hát azért innen is köszöntjük a hallgatókat, akik már ennyi alkalommal itt hallgattak bennünket. Különösképpen most a Süvi barátunkat, akinek ez az egyik kedvenc része a műsorban, a beköszönés.
2: Igen. Na, kérem szépen, legyen akár anyadik rész is, sokadik, az biztos, hogy sokadik résznél tartunk immáron, és hát sok mindenről beszélgettünk, a Településfejlesztési Szövetségnek is nagyon szerteágazó feladatrendszere van, és az utóbbi időben nagyon sokszor szóba került az a bizonyos közösségi összefogás. Többféle szempontból is, akár közbiztonsági szempontból, de most, ami inkább előtérbe fog kerülni, talán környezetünk szebbé, élhetőbbé tétele, és hát akár a közbiztonságnál, akár a környezetvédelemnél, vagy szebbétételénél is, ugye vannak erre hivatalos szervek is, de ez már régen bebizonyosodott, hogy igazából lakossági összefogás nélkül 100%-os sikert nem nagyon lehet elérni. Jól érzem ezt?
3: Így van, és múltkor egy pár napja megállított egy olyan srác, aki nemrég követte be a Facebook oldalamat, és nagyon jót mondott nekem, egyébként Lászlónak hívják, innen is üdvözlöm, hogy nagyon szurkolnak, mert hogy ez mégiscsak a mi hazánk.
2: Ugye?
3: Ez a Cegléd. És teljesen igaza van. Tehát azt várni, hogy majd helyettünk valaki, valami hatóság megcsinálja, az nem jó.
2: Igen.
3: Persze, ezért fizetjük őket, az adóforintjainkból.
2: Nagyon is kellenek ők, persze.
3: Kellenek, hogy ők vannak erre hivatva, de hogyha egy város lakossága gyakorlatilag elkezd nem törődni a környezetével, a várossal, gyakorlatilag leválasztódik magáról a várostól, hogy annak az ügyeit intézze más, ennek az a vége, hogy nem lesz gazdája valójában a városnak.
2: Pontosan, igen. Együtt vagyunk azért tényleg, tehát ez
3: így
2: egy
3: van.
2: Közösség, minden egyes, egy kis falu is közösség, és egy nagy város, akár Budapest is nyugodtan tekinthető egy közösségnek, és nagyon fontos. És olyan dolgokra is oda kell figyelni, hogy nézd, én bevallom, én dohányos ember vagyok, de hogyha most összeszednéd az összes csikket, amit találsz itt az utcán eldobálva, és mindegyiket leellenőriztetnéd, DNS mintát vennél belőle, egyet se találnál olyat, amit én dobtam el. Ezt
3: ez nagyon helyes, Szatyi, hiszen tudjuk, hogy hányféle mérgező anyag van a cigarettákban, és sokan valami rámutartónak használják a favermeket.
2: Akár azt is.
3: Tovább mérgezve a városi
2: fákat. Meg a járdát egyáltalán például. Így van.
3: Ez abszolút jó, hogy nem dobálod el.
2: De semmit, egy cukros zacskót se, vagy semmit, tehát így lettem tanítva, hogy nem szemetelünk.
3: Innen is puszíjuk anyukádat.
2: Igen. Ha nincs ott a közelben éppen szemetes, akkor ott tartom a kezemben, és elviszem addig, amíg nem találok egyet, és akkor abba kidobom szépen. Ennyi az egész. Na de hát azért itt egy csíknél, vagy egy cukros zacskónál nagyobb dolgokról is szó esik szerintem a beszélgetésünkben.
3: Pontosan, sokkal súlyosabb problémák vannak Cegléden, mint néhány cigarettacsik. Erre két úton derült fény. Az egyik, hogy a kormányzat támogatásának köszönhetően most a Településfejlesztési Szövetség és partnere a Csodás Magyarországért Alapítvány
2: Igen.
3: egy kisebb összeget kapott, környezetvédelmi szemlélet formáló akciókra.
2: Uh-huh. Jól hangzik ez a név egyébként, igen.
3: Ez, melyik?
2: A csodás
3: Magyarországért alapítva. Köszönjük szépen. Ez a környezetvédelmi akció sorozat, majd 3 eseményből fog állni, általános iskolásoknak fogjuk tartani, a hosszú csemői tőzegláb csapatával, akiket valószínűleg a vízőrző mozgalomból ismerhetsz.
2: Igen, igen, valóban.
3: Tudod, civil összefogással igyekeznek megtartani a vizet itt a, hát a Gerje vízgyűjtő területén.
2: Így van, nagyon fontos.
3: Így van, nagyon jó dolgokat csinálnak, de emellett, azt nem tudom, tudtad, de ők tartanak időnként foglalkozásokat is gyerekeknek. Uh-huh. Táborokat, vagy éppen ilyen környezetvédelmi.
2: Nem lehet elég korán kezdeni.
3: Igen. Így van, nyilván sem ők központtal tartják ezt, de most az alapítványnak köszönhetően ide is tudunk hozni majd alkalmakat ősszel.
2: De jó.
3: Iskolákkal együttműködve. Uh-huh. És ennek az egyik helyszíne majd a Ceglédi rét lesz, ez ugye az Örkényi út felőli rész, a másik pedig a Malomtószél.
2: Igen. És nem véletlenül a Malomtószél. Hát, ugye az egy hát sok ember által járt terület nyilván, ott van több bevásárlóközpont is, benzinkút, stb. Minden van, úgyhogy egy hát igen népszerű hely ilyen szempontból, sok-sok ezren megfordulnak ott naponta, és hát nem mindenki a legjobb szándék érkezik oda.
3: Így van, vannak ilyenek, és ugye azt keltette fel a figyelmünket, hogy a városnak hagyományosan ez egy ilyen vízgyűjtő, vízszikasztó területe volt, ha emlékszel még régi képekre.
2: Én 30 éve élek itt, közel 30 éve Cegléden, és hát meg kell mondjam, még emlékszem azokra a vízes területekre, amik ott voltak annak idején. Igen, igen.
3: Ez átalakult az áruházak megépülésével, a CVS sportpálya bővülésével.
2: Futópálya,
3: futópálya, stb.
2: Igen, igen, ott is a víz állt valamikor. Igen.
3: Így van, de vizes élőhelyek most is vannak. Ott ugye tudod, hogy megy ki a CVS-e pálya mellette 2 árokban víz.
2: Úgy van.
3: A Cigányszéki csatornába megy be, ez ugye a városnak az északi részén van, ott folyik ki. Na de, bejártuk az önkénteseinkkel előtte most a környéket, hogy egyáltalán milyen állapotok vannak, hova lehet vinni gyerekeket.
2: Igen.
3: A másik vonalon pedig szólt előre a Facebook oldalamnak egy követője, küldött képeket, hogy valamiféle szeméthalmok kezdenek felhalmozódni ott egy ilyen kis ligetben.
2: Hasonlókat láttam én is a Facebookon, igen. Uh-huh.
3: És ezt megnéztük. Szerencsére van körülöttem egy egyre növekvő létszámú csapat, helyi elkötelezett civilekből, uh-huh. Egy páran kimentünk, és döbbenetes állapotokat találtunk.
2: Haj.
3: Tehát a gyakorlatilag ruhával borítva, sok négyzetméter, és ezek egy része valószínűleg az áruház parkolójában a ruhagyűjtő konténerekből származik.
2: Igen.
3: De lehet találkozni kéregető gyerekekkel, 7-8-9 éves gyerekekkel, egy részük az ugyerből jön, ugye egész nap csellengenek.
2: Igen.
3: Ott a vasútállomás, autóbuszállomás, áruház sor és a vasúti sínek között.
2: Igen, gondolván, hogy oda az emberek úgy sem üres pénztárcával mennek, tehát akkor van mit kéregetni, sejtik ők legalábbis.
3: Igen, meg palackot gyűjtenek, meg hasonlókat, tehát azért ezek szívszorító dolgok, és döbbenetes, hogy ez 2026-ban Cegléden megtörténhet, és ez nem egyedi eset. Uh-huh. Emellett, hogy az erdőben van hát ilyen hajléktalan tanya jellegű, gyakorlatilag fészkek, a sinek mellett is szintén gyűlik a szemét. Ez jól látszik a vonatból, én ugye vonattal járok Budapestre, de nagyon sokan mi ceglédiek azért Budapestre vonattal ingázunk, bárki, aki mondjuk Ceglédre jön,
2: ja. Ezt látja.
3: Külső Kátai úton átmegy, rögtön azt fogadja, hogy ott vannak a szeméthalmok, ez így nem maradhat, tehát újra kell, hogy gazdája legyen a városnak, és mi ebben példát szeretnénk mutatni. Úgyhogy egy-két dolgot már most megtettünk, és lesznek önkéntes akciók is. Nyilván ezt figyelembe kell venni, hogy lehet olyan szemét, ami mondjuk veszélyes hulladék. Önkéntesekkel fogunk majd kimenni, és ami nem veszélyes hulladék, és nem 40 fokban majd, amikor meleg van, mert nem akarom veszélyeztetni az önkénteseket, de összeszedjük. Uh-huh. Érkezett is felajánlás már, anyagi felajánlás a csapatunkból, hogy konténert fizessünk belőle, és akkor el tudjuk szállítatni.
2: Az jó.
3: Amit tudunk, önkéntesekkel összeszedünk. Ez az egyik. A másik, hogy a Magyar Közúttal fogok egyeztetni, hogy a Jászberényi úti felüljáró aljában lévő zug, az statikailag mindenképpen szükséges-e, vagy le lehet rácsozni, mert az egy hajléktalan tanyaként működik. A Jászberényi úti felüljáró alatt mind a két oldalon, tehát az veszélyes egyébként. Tehát
2: nyilván igen.
3: Illetve én megtettem a bejelentést a kormányhivatalnak, ugye illegális hulladéklerakás kapcsán meglátjuk, hogy intézkednek-e. Azon kívül megtettem a feljelentést is a rendőrség felé a hulladékgazdálkodási törvény megsértése miatt, mert igen, ez a mennyiség, ami ott van, ez már a büntető törvénykönyvbe ütközik.
2: Igen, igen.
3: Egyébként ezt el kell mondanom, hogy magánterület, én úgy tudom, tehát ez nem olyan, hogy majd közterület, és akkor az önkormányzatnak kell elszállítani. A legjobb tudomásom szerint ez egy magánterület, az a Liget része is, ott a CBS-e pálya mellett. Igen, ott van is egy tábla, ott árulja valaki ezt az egészet.
2: Igen.
3: Van előtte a Malomtószínre egy füves rész, de én úgy láttam a közműtérképen, hogy ez egy ingatlan.
2: Ott tehát ez
3: a Ligettel egy.
2: Igen, oda tartozik, igen. Igen.
3: Így van. Na most szeretnénk egy kicsit felrázni a hatóságokat, azt mutatni, hogy a lakosok itt Cegléden azt várják el, hogy rendben legyen a környezetünk. Ezért mi hajlandóak vagyunk tenni, hajlandóak vagyunk segíteni a hatóságok
2: tehát
3: munkáját.
2: Tehát együttműködni velük.
3: Így van, segítünk, de ehhez nekünk partnerségre van szükségünk, tehát hogy a hatóságok foglalkozzanak ténylegesen ezekkel az ügyekkel
2: igen,
3: is.
2: Igen, igen. Önkénteseket mennyire könnyű vagy nehéz toborozni?
3: Hát, ahogy mondtam, szerencsére van egy bővülő csapatunk, emellett pedig mi itt a ceglédi ifjúsági csapattal, akiket különböző rendezvényekről már ismeret is járnak ide rendszeresen, mi alkalomszerűen velük is együttműködünk, jóban vagyunk. Nyilván semmi nem kötelező, amikor tudunk, amiben tudunk, segítünk egymásnak, de én bizakodó vagyok, és az a sok biztatás, amit meg az utóbbi időben kaptunk a lakosoktól, az csak megerősít.
2: Így van, nagyon fontos a hivatalos szervekkel való együttműködés, már csak olyan szempontból, amit már pedzegettél is, hogy azért itt a sok-sok hulladék között van veszélyes hulladék is, hogy azzal azért ne érintkezzenek a önkénteseik is például a szövetségnek, mert azért az nem lenne túl szerencsés, tehát valami szakemberi segítség ilyenkor talán szükségeltetik, ugye?
3: Igen, bár erre szerintem a hatóságoknak nehezen lesz kapacitása ilyen jellegű szakfelügyeletre, tehát inkább keresünk mi olyat, aki éppen ráér itt a környéken és ért hozzá.
2: Igen, igen,
3: igen, aki már látott ilyet, de azért ne feledjük el, hogy a Településfejlesztési Szövetség már a korábbi években 4 településen számolt fel illegális hulladéklerakókat, gyakorlatilag nagyjából 200 teherautónyi mennyiségben szállítottunk el.
2: Az már látszik.
3: Bocsánat, 7 településen és 4 megyében, most, hogy így pontosítok, tehát nem is 4 településen, 7 településen dolgoztunk ilyenben. Ezen kívül azért az Aszaló utcában is azt az illegális hulladéklerakót mi számoltuk fel.
2: Igen. Igen, igen, valóban erről is beszéltünk már, ezt már pedzegettük. Hú. Na, szóval lesz itt munka még bőségesen, és tényleg, hogyha ezek a nagy kánikulák elmúlnak, akkor talán kellemesebb lesz ez a nem túl kellemes munka alapvetőleg, és meg is lesz az eredménye és a látszatja, nagyon fontos. Erről biztos, hogy fogunk majd még beszélni. Most a nyár vége közeledik már, az ősz erősebb lesz ilyen szempontból, hogy érzed itt a műsoridőnk vége felé, még erre azért érjünk ki, hogy kemény őszt terveztek?
3: Én azt mondanám neked, hogy tarthatunk kétszer is ilyen leüléseket, és heti 2 műsort tudunk majd csinálni szerintem.
2: Akár, hát nézd, ha ezen múlik, akkor én benne vagyok természetesen, ha tényleg ettől szebb lesz és élhetőbb lesz Cegléd környezete, és nem csak itt a belváros kellős közepére kell gondolni, hanem valóban akár a Malomtószére, vagy más külsőbb területekre is, ott is legyünk szépek, és ott is legyünk élhetőek, és legyünk büszkék, lehessünk büszkék Cegléd városára.
3: Így van, hiszen ahogy László mondta, ez mégiscsak a mi hazánk.
2: Legyen ez a végszó most az akár anyadik részünkben, itt a Fejlesztés Terre mellett című sorozatunkban, amit természetesen folytatunk majd. Szebeni Dávidnak köszönjük szépen a sok értékes és érdekes információt.
3: Én is köszönöm.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak.
6: Volt!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáki András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenés Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es cegrédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Barth Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra a Szigala és Jacksoni közösével Riptide.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.

0: 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Zeglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Zeglét Rádióban!
2: Fokozódik a hőség. Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Feltehetően elaludt annak a lengyel turistabusznak a sofőrje, amely éjszaka árokba borult az M3-as autópályán, közölte a rendőrség. A férfit őrizetbe vették. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan vagy életveszélyesen megsérültek. A Szerbiából Lengyelországba tartó 59 ember szállító busz Mezőkeresztesnél tért le az útról, majd felborult a Stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el, vagy miskolci, debreceni nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Magyar Péter miniszterelnök és Karol Navrocki lengyel államfő részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. A külügyminiszter ugyancsak részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Holnap tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosítás azon részeit, amelyek a Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosításokkal kapcsolatban. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Tömeges ukrán drón támadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. 3 moszkvai repülőtér forgalmát az éjszaka átmenetileg felfüggesztették. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Krijiv Rih ipari várost is légicsapás érte. Ott egy ember meghalt, 6 megsebesültek. Elgázolt egy embert a vonat Ábrahám hegyen. A baleseti helyszínelés ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Rév Fülöp és Badacsony Tomaj között az utasokat pótlóbuszok szállítják.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a kánikula idehaza, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk. Majd este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli eszél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Szigarai csak szemüközösével elindult egy újabb óra, ami egy újabb beszélgetést hoz, hogy miről szól, és ki volt Szatmári Gábor vendége. Hamarosan elárulom, hogy milyen zenék jönnek, azt már is elmondom. Cyril és Mary Jo már is itt a folytatásban, de itt lesz a Florida is. Good Feeling, hamarosan ez szól itt a 90.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Felszegi gyógyszertár az ügyeletes patika a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart. FM 92.5 Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: sem lát, de nem kell tovább félned. Senki sem bánt.
1: Gyakorlatilag napra pontosan 10 év szolgálat után búcsúzott el városunktól és gyülekezetétől Szlaukó Orsolya evangélikus lelkipásztor, aki nemrégiben járt a Cegléd Rádió stúdiójában egy búcsúbeszélgetés kapcsán. Ő is elmondta, hogy utódja szintén egy hölgy lesz, aki Vecsésről érkezik Ceglédre, sőt már meg is érkezett, és nem csak a templomba, de hozzánk is eljött egy bemutatkozó interjúra. Heinemann Ildikót Szatmári Gábor kérdezte.
2: Cegléd Rádió.
3: Kedves hallgatók, nemrégiben, július végén volt vendégünk Szlaukó Orsolya, evangélikus lelkipásztor, abból az alkalomból, hogy éppen egy évtizedes munka után elköszönt városunktól, és elköszönt a gyülekezetétől is. Augusztustól már Budapesten folytatja munkáját, árulta el nekünk is, úgyhogy neki is jó egészséget és sok szép élményt kívánunk. Már akkor beszélgettünk arról, hogy vajon ki lesz az utódja, és elárulta, hogy Vecsésről érkezik szintén egy hölgy, aki nem más, mint Heinemann Ildikó, és már akkor megszületett az elhatározás, hogy felveszem vele a kapcsolatot, és meghívom ide stúdiónkba. Megtörtént a kapcsolatfelvétel, és szerencsére Ildikó el is fogadta a meghívásunkat, és hát mivel hasonló korbeliek vagyunk, megegyeztünk a tegeződésben is. Nagy szeretettel köszöntöm tehát Heinemann Ildikó, az új evangélikus lelkipásztort. Szervusz!
4: Szervusz, én is szeretettel köszöntelek téged, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
3: A számodra sem egy kis váltás, ugye Orsikával is beszélgettük, hogy azért neki is 10 év után nem olyan egyszerű a távozás. Neked azért, hogy milyen volt a távozás Vecsésről, ahol rengeteg dolgot megtettél, a jó másfél évtized volt ez, ugye, amit ott töltöttél?
4: 18 évet.
3: 18, akkor majdnem kettő. Van. Igen, majdnem két évtized. Úgyhogy az alatt is nagyon sok minden történt, de menjünk a KH-tól. Hogyan kerültél te egyáltalán az evangélikus egyház bűvkörébe, úgymond? Ó, voltak családi hagyományok ebben?
4: Nem, semmiféle családi hagyomány nem volt ebben, hanem 13 éves koromban, amikor konfirmálkodtam, akkor úgy éreztem, hogy megérintett engem Isten igéje, hiszen szeretete volt az a legelső, amivel találkoztam, és a konfirmáció ideje alatt elhatároztam, vagy kaptam egy ilyen indítatást, hogy lelkész legyek.
3: Már akkor.
4: Már akkor, és ez nem is volt, hát ez a szocializmus volt, képzeld el.
3: Javában még, persze.
4: És én ezt így nem mondtam el a szüleimnek, hanem kellett írni 8. osztályban egy ilyen dolgozatot, vagy fogalmazást.
3: Mi leszek, ha nagy leszek.
4: Így van, pontosan, és én beleírtam, hogy lelkész leszek. Hát behívatták a szüleimet, és nagy botrány lett, de kitartottam mellette, mert ők le akartak róla beszélni, hogy ez nem is nekem való, legyek inkább kémikus, vagy gyógyszerész, mert ők úgy látták, hogy én inkább ilyen magamba zárkózó kislány
3: Igen.
4: vagyok.
3: Aha. No, de hát ugye akkor sem volt már tilos, hiszen akkor is működtek az egyházak. Hát ugye a 3T közül ugye ez a tűrt kategóriába tartozott tulajdonképpen az egész egyházi mozgalom, legyen bármelyik gyülekezetről, felekezetről szó. De hát aztán csak el kellett indulni. Középiskolában is már ezen a vonalon indultál, vagy az még általános?
4: Nem, én nagyon szerettem volna Debrecenbe menni. Ez egyetlen gimnáziumban, mi protestáns gimnáziumban, de a szüleim nem engedtek. Hát Pécsen laktunk, úgyhogy Pécsen a Nagy Lajos gimnáziumban jártam. Méghozzá kémia tagozatra, ahogy apukám így irányított, hogy majd jó leszek gyógyszerésznek, de hát a kémiát nem sikerült, annyira megszeretném, hogy valóban gyógyszerész legyek, kitartottam amellett, hogy én szeretnék lelkész lenni.
3: És akkor ezután, érettségi után már akkor irány valamelyik egyházi
4: Igen, ez így van. Akkor jelentkeztem Budapesten a Hittudományi Egyetemre, most már Hittudományi Egyetemre, de nem fejeztem be, mert közben én megházasodtam, és gyerekeim születtek. Hát ezért nekem elég görbe utam van, és már csak a negyedik gyermekünk után fejeztem be az egyetemet, és utána 38 évesen kaptam diplomát.
3: A mindenit. És akkor kezdted el igazából a lelkészi pályafutásodat is?
4: Hát valójában igen, de én ezért nagyon hálás vagyok, mert nem volt az a nehézségem, hogy szerepkonfliktusba kerültem volna.
3: Hát, hogyne.
4: Hát a gyerekeim mellett, a 4 gyerek mellett lehettem édesanyja, kántorkodtam akkor a dabasi gyülekezetben.
3: Igen, tehát ismerted a működésüket, és hát meg volt egy megfelelő élettapasztalat is azért akkorra, ugye, amit lehet kamatoztatni a mindennapokban.
4: Hát bizonyára így volt, de jó érzéssel gondolok arra, hogy nagyon jó volt édesanyának lenni, és valójában vecsésen lettem önálló lelkész, tehát akkor hát ilyen tragédiák voltak az életünkben, mert meghalt a harmadik fiunk, elváltunk, és akkor mind a ketten máshova kerültünk, vagy mást pályáztunk meg, és akkor megpályáztam a vecsési gyülekezet lelkészi helyét, ahol nyugdíjba ment a lelkész, és megkaptam, és akkor kezdtem valójában, akkor kezdtem igazán lelkész lenni, hiszen addig nem vezettem gyülekezetet.
3: Az egy más feladat, ugye nem abból áll egy lelkipásztor feladata, hogy vasárnap föláll a szószékre és elmondja a nagy igazságokat, hanem hát az 0-24, ugye?
4: Igen, tehát, egy kicsit így van.
3: Ez egy ilyen dolog. Ott telt el tehát 18 éved, az elmúlt 18 éved, és hát láttam egy kis filmet, ott a helyi tévések készítették, és hát abban nagyon sok mindenről beszámolhattál, hogy 18 év alatt mennyit fejlődött maga a gyülekezet is, meg hát egyáltalán épületszinten is. Azért nagyon nagy felújítások, megújítások, új épületek születtek, stb. Hát nem hiába való volt az a közel két évtized.
4: Igen, nagyon eredményes volt, és nagyon-nagyon jó volt az, hogy én azt érzem, hogy a lelkészi munka, hogyha egyedül végezzük, akkor annak nincs olyan foganatja, mint amikor egyszer csak egy csapat, egy közösség kapcsolódik hozzánk, hiszen hogyan lehetett volna akkor ott megvalósítani azt, hogy egy új templom vagy egy gyülekezeti ház épüljön, hiszen az egy ilyen komplexum, teljesen modern, amiben van templomtér is, de vannak kiszolgáló helységek, meg gyülekezeti terem,
3: konyha,
4: meg konyha, minden. Így van. Úgyhogy egy nagyon szép épület épült ott fel, és ezt valóban annak köszönhetem, hogy mellém álltak a gyülekezeti tagok, főleg olyanok, akik meg értettek ahhoz, hogy hogyan is építkezzünk, és hogyan találjunk mérnököt, meg pályázatot, hiszen 14 pályázatot írtunk ahhoz, hogy
3: megépüljön
4: ez a
3: De létrejött, mert kellett, hogy legyen ezek szerint, mert nem szórakozásból, meg éppen annyi pénzünk volt, hogy nem tudtuk mire költeni, tehát nem azért választottátok ezt az utat, hanem azért, mert ez az épület komplexum, ez kell, és ezt be is lakjátok.
4: Igen, így van. Hát amikor én oda kerültem, egy kis szocialista imaház volt, amiben nem volt mosdó, tehát ki kellett menni az udvarra, a vécére, és nem volt konyha, és ez volt az álmom. Ugye, csak annyi, hogy legyen itt egy kis konyha, meg mosdó, a másik nagy álmom az a Gászper kórus volt. Hát mind a kettő megvalósult, úgyhogy azt gondolom, hogy Isten is figyelembe veszi az álmainkat, és hogyha álmodunk valamit, akkor természetes, hogy az álmainkért teszünk.
3: Igen.
4: Akkor egyszer csak az álom imádságá válik, aztán te tevékenységé válik.
3: Bizony. Hát ilyen sikeres 18 év után, úgyhogy szedted a sátorfádat, és ide költöztél hozzánk Ceglédre.
4: Hát az egyik motiváció az volt, hogy itt lakik az egyik családom, és sokat járok Ceglédre, vagy jártam eddig is Ceglédre.
3: Nem ismeretlen a
4: helyzet. A helyzet. A másik, hogy szeretem a kihívásokat, vagy az újat ott, ahol azt érzem, hogy van tennivaló. Kicsit úgy is éreztem, hát 18 év, mondtam is a becsési tévében is, hogy 18 évig voltam ott, az olyan, mint amikor felnőtté válik valaki.
3: Pontosan.
4: És úgy éreztem, hogy mi kis gyülekezetünk, hogy felnőtté vált.
3: El lehet engedni a kezét.
4: Igen, el lehet engedni a kezét, de hát az a jó, hogy más fogja meg a kezét, és egy új lelkésznő került oda, úgyhogy nem maradnak pásztor nélkül.
3: Igen. Jártál tehát Cegléden nem egyszer, akkor nyilván jól ismerted Orsikát, Szlauko Orsit.
4: Igen, ugye? Ismerem Orsit, igen.
3: Tehát nem volt ismeretlen, és nem ismeretlen igazából a gyülekezet számodra.
4: Hát egy kicsit azért ismeretlen, mert attól, hogy hallottam róla, attól még, amikor bemegyek vasárnap a templomba, akkor még nem kötök az arcokhoz neveket.
3: Hát egyelőre még nem, persze.
4: Ez még nehéz, hogy így ismeretlen.
3: Igen, igen. Ma van augusztus, hanyadika is van?
4: Tizedike.
3: Ma van tizedike, és akik ma hallják az adásunkat, jó, ha tudják, hogy 11-én, kedden este lesz egy ismerkedő este éppen emiatt, hogy esetleg több nevet tudjál az arcokhoz kötni. Elsősorban a te érdekedben kell ezt az estet megrendezni. Ez hol lesz?
4: Ez a gyülekezeti házban lesz, az evangélikus gyülekezeti házban. Értelemszerűen azért találtam ki, mert azt láttam, hogy most így neki látok látogatni, ez természetes, mert úgy lehet jól megismerni az embereket, ha a saját otthonukba elmegyünk, és személyesen beszélgetünk, de hogy ez ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat lenne, de hogyha így összejövünk, már csak a 10 is, akkor is olyan jó, hogy már 10 emberrel tudok úgy beszélgetni, vagy tudunk úgy beszélgetni, hogy megismerhessem kicsit őket.
3: Hogyne. Hát aztán majd, hogy szépen telik az idő, akkor már az utcán is egymásra fogtok köszönni a gyülekezet tagjaival nyilvánvaló, és hát a tervek, ezek is nagyon fontosak, mert jó, nyilván jó alapokat hagyott itt Orsi is, de ettől függetlenül biztos vannak egyéni terveid, amiket úgy szeretnél, nem máról hónapra, de a következő esztendőkben megvalósítani.
4: Igen, az egyik, amit nagyon szeretnék, hát egyrészt szeretném, hogyha a templom látogatottság erőteljesebb lenne. Több is van, nagyon szeretnék olyan gyülekezeti alkalmakat, felnőtt alkalmakat, amik megmozgatják a felnőtt közösséget. Lehet, hogy nem is Biblia órának kell ezt hívni, hanem valahogy másképp, mindenképpen egyrészt egy teológiai gondolkozás, másrészt a magunkról való gondolkozás, hogy így összejöjjünk, és tényleg közösségé váljunk. Még egy tervem van, az, hogy én kórházlelkészként is dolgoztam elég hosszú ideig Budapesten, és tudom, hogy itt van egy kórház, és én szeretném azt, kicsi, hogyha itt a kórházban az evangélikus szolgálat megvalósulna, akár úgy, hogy Isten tisztelet, de hogyha a gyülekezet tagjaiból is lennének olyanok, akik beállnak mellém, és szívesen látogatnak betegeket, akkor kialakíthatunk egy ilyen beteglátogató szolgálatot is. Természetesen sem egy máról holnapra,
3: persze,
4: hanem egy kis idő kell hozzá.
3: De én úgy sejtem, hogy a vezetőség, a kórház vezetősége szempontjából sem lesz itt nagy ellenkezés ez ügyben.
4: Én is úgy gondolom, hogy ez egy jó gondolat.
3: Igen, igen. Tehát lesz itt dolog bőségesen. Maga a kis templomunk is azért gondolom megragadta szemedet annak idején, már amikor először is megláttad, ugye? Tehát egy csodaszép kis építmény.
4: Így van, nagyon szép építmény. Igen.
3: És ez már eleve egy élményt ad annak, aki oda betér, legyen akár evangélikus, akár nem, de a gyülekezet erősítése a mai világban nem egy egyszerű feladat, én azt hiszem, hiszen itt van a közösségi média, amiről annyit beszélünk, ami pedig úgy tűnik, hogy egyéniségeket gyárt sokkal inkább, mint közösségeket, sokszor nekem úgy tűnik, és valódi közösségeket létrehozni, vagy fönntartani lehet, hogy nehezebb, mint 30 évvel ezelőtt.
4: Ebben biztos vagyok, hiszen akkora információdömping van, és valóban a közösségi médiában valahogy ki lehet élni ezt a közösség iránti igényt, én azt hiszem nem, mert hiszen
3: csak
4: ott...
3: Csak azt hiszük.
4: Igen, azt hiszük, hogy mert ott vagyunk a Facebookon, vagy az Instagramon, hogy abban a pillanatban egy közösségnek és a tagjai vagyunk, de ezek nem valóságos közösségek. Én abban hiszek, hogy a szemtől szembeni közösségek, ahol valóban találkozunk egymással fizikailag, azok a közösségek, az élő közösségek. És azt látom, hogy Cegléden is mennyi ilyen kezdeményezés van, vagy közösség, amelyik él és mozog és hat Cegléd városára. Hát ugyanígy szeretném, hogyha a kis evangélikus közösség is ilyen lenne.
3: Na hát úgy legyen. Még csak a végére egy kérdés, hogy állsz a költözködéssel, mert az egy, nem egy egyszerű tortúra általában.
4: Hát már mindenünk itt van, de dobozok azért még bőven akadnak a lakásunkban.
3: Hányan lakjátok majd ezt a lakást?
4: Most ketten lakjuk a férjemmel együtt, hiszen felnőtt gyermekeim vannak és unokáim, úgyhogy senki nem költözött már velünk.
3: Igen, de velük azért jobban tudsz foglalkozni most ugye az itt élő családtagokkal is, ez is egy előny, és akkor úgy gondolom, hogy hosszabb távra tervezel ezek szerint, ugye?
4: Ez így van, itt szeretnék élni nyugdíjas koromban is Cegléden, remélem így is lesz.
3: No, hát mi is reméljük, és nagyon várjuk majd az új híreket, az új lelki pásztortól, az evangélikus gyülekezetből. Heinemann Ildikó volt tehát a vendégem, akivel tehát augusztus 11-én este 6 órától beszélgetni is lehet majd ott az evangélikus gyülekezeti házban, úgyhogy érdemes lesz elmenni szerintem, aki szeretne vele megismerkedni, ember közelből megnézni őt.
4: Így van, szeretettel várok mindenkit, és köszönöm szépen ezt a kis beszélgetést.
3: Ildikó, én is nagyon szépen köszönöm, erős vár a mi Istenünk.
4: Erős vár a mi Istenünk.
5: Egy hálás szív,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás.

0: újabb óra ért véget, ami azt jelenti, hogy jönnek a reklámok, majd pedig a friss hírek, és a friss hírek után pedig indul egy újabb óránk Martin Garrix és Jax közösével. Told you so.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
9: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
10: Na, milyen volt a nyaralás?

0: Gábor Anikó vagyok. Megindult a forgalom az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, az éjszakai tragikus buszbaleset helyszínén. A leállósávot azonban továbbra is zárva tartják. Éjjel egy lengyel zarándokokat szállító busz borult árokba Mezőkeresztesnél, a jármű 59 utasa közül 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. A tragikus baleset után részvétét nyilvánította több politikus. Együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak Magyar Péter miniszterelnök, a kormány több tagja, Forsthoffer Ágnes, az államfő jogkorait gyakorló házelnök, több ellenzéki politikus, valamint Karol Navrot lengyel államfő és Radoslav Sikorski lengyel külügyminiszter is. Tömeges ukrán drón támadás érte Oroszországot éjszaka, az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Rosztov megyében 3 ember vesztette életét. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Az ország középső részén fekvő Kriiv Rih ipari várost is légicsapás érte. Ott egy ember meghalt, 6-an megsebesültek. Gyorsuló ütemben vonják vissza a szíriaiak menekült státuszát Németországban. Az év első felében lefolytatott, csaknem 8,500 felülvizsgálat negyedében megszüntették a védettségi státuszt, főként a szíriai helyzet megváltozására hivatkozva. Bashar al-Assad szíriai elnök másfél évvel ezelőtti megbuktatása után már eddig is több százezren tértek vissza szülőföldjükre. A Bild német lap szerint a kitoloncolások ugyanakkor lassan haladnak. 3 napja nem sikerül megfékezni a délnyugat franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Land megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert kitelepítettek. Sérültekről vagy lakóházakat ért káról nem érkezett jelentés.
1: Az időjárásról.
0: Itthon változékonyra fordul az idő, késő délután északon megnövekszik a felhőzet, estig nyugaton, éjjel az északi tájakon is lehet záporzivatar. Holnap a kezdeti gomoly felhős napos idő után szinte az egész országban kialakulhat eső-záporzivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 15-22, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Hétvégi ismétlő válogatásunk utolsó órája is elindult, hogy milyen beszélgetéssel zárjuk, azt hamarosan elmondom, hogy milyen zene jön már is a folytatásban. Hitchett, Topik és Eres közösen, az I Adore You, a mikrofonnál pedig Becker Bell.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Nem mindenkinek adatik meg, hogy bekerüljön az Európa 100 művészet című nemzetközi kiadványba, amelyben a művészeti élet igazi jelesei szerepelnek évről évre. Idén köztük van Terék József, aki már nem egyszer járt stúdiónkban, és hol a tárgatóról, hol pedig a népdalok gyűjtéséről, feldolgozásáról kérdezte őt Szatmári Gábor. A kiváló muzsikussal készült interjúval és a hozzáillő igazi Terék muzsikával zárjuk eheti válogató műsorunkat.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát vendégem itt a stúdióban Terék József, akivel már nem először találkozunk itt a Cegléd Rádióban. Mint tárogatóművészt, mint népdalgyűjtőt is bemutattuk már, és hát nagyon sok érdekes zenei témáról beszélgettünk. És mint már említettem, egy könyv van a kezemben, és nem is egy akármilyen könyv. Európa 100 művésze a címe, hogyha jól fordítok itt angolból. Ez egy angol nyelvű kiadvány. Hát bizony jóval több, mint 200 oldal, de a legérdekesebb nekünk a 222., ahol maga Terék József is szerepel. Na hát erről a kötetről fogunk először is beszélgetni, de más témáink is lesznek. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, kedves Gábor, és köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Nagy megtiszteltetés, hogy már azt hiszem sokadik alkalommal hát vagyok tudom, itt egészen pontosan.
1: Igen, igen, lehet, hogy századik alkalommal. Na, ha már itt a százasnál tartunk. Ez egy gyönyörű szép kiadvány. Hol adták ezt ki, és egyáltalán hogyan lehet ebbe belekerülni?
2: A kiadványt a Kulturelle Lab szerkeszti, különféle közösségi oldalokon megtalálható, és a tulajdonosa Olaszországban él. Gyakorlatilag onnan indult el ez a kezdeményezés, hogy egyrészt adjanak lehetőséget azoknak a művészeknek, akik szeretnének bemutatkozni, másrészt pedig, hogy ők is rávilágítsanak azokra a művészekre, akiket fontosnak tartanak, hogy nemzetközi szinten is megismerjék. Tehát ebbe a könyvbe két irányból lehet bekerülni. Ami egy nagyon jó dolog, mert nem egy előre leosztott kiadvány megjelenésről van szó. Tehát nem az van, hogy azt mondják, hogy csak ez a 100 művész fog megjelenni, hanem lehetőséget biztosítanak arra, hogy te, mint művész, jelentkezzenél a cégnél, adjál magadról egy anyagot. Nagyon-nagyon nagy a túljelentkezés a kiadványnál a megjelenés szempontjából, hiszen egy feltétlenül fontos dolog, hogy ez egy nagyon minőségi, nagyon exkluzív kiadvány. Nagyon tehát a megjelenése valóban is, és természetesen nem tudnám visszamondani, hogy ki a 100 művész, aki most bekerült ide a kiadványba, hiszen jobbnál jobb művészek, és ugye most jelen esetben ennél a kötetnél többségében vannak a festőművészek, grafikus művészek, igen, és most éppen úgy alakult, hogy kisebb százalékban vannak a zeneművészek, karmesterek, de ez az arány ez teljesen kötetenként változó.
1: Igen, és amellett, ez egy sorozat gyakorlatilag.
2: Így van, minden évben megjelenik, van olyan év, amikor akár három is, hiszen azért ez fontos tudni, hogy több ezer művész az, aki bekerül ebbe a kalapba, és hát igyekeznek megjelenési lehetőséget és biztosítani.
1: Kiskunlacházától Új-Zélandig mindenhol elérhető?
2: Gyakorlatilag a világ összes országában online megjelenik, például az egyik legnagyobb adásvevő oldalon meg is lehet találni, illetve több platform van, ahol meg lehet magát a kiadványt vásárolni, sőt van olyan oldal, ahol csak bele lehet lapozgatni, hogyha az ember nem szeretné megvenni, és nagyon jó, hiszen világszintű reklám a művésznek, egy nagyon jó visszajelzés a cégnek, hogy a kezdeményezés, ami évekkel ezelőtt elkezdődött, az jó, és kicsit a maga munkájára kivetítve, ugye jövőre már 35 éve lesz az előadó művészeti tevékenységem, amit még a múlt évezredben kezdtem meg, igen, és nekem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy számos nemzetközi és hazai megjelenés mellett egy ilyen kifejezetten reprezentatív kiadványba is megjelenhetek, és népszerűsíthetem Hungarikum hangszerünket, a tárogatót. Természetesen a harmadik mondatban ott van Tápjószele, mint szülővárosom, hiszen nekem ez elengedhetetlenül fontos, hogy amellett, hogy megismerjék az én előadó művészi munkámat, meg a tárogatót, tudja meg mindenki, hogy Pest megyéből honnan származom.
1: Igen, bizony, és erre büszke is vagy, hát olyannyira, hogy ott a környék népdalait is már nagyon szépen összegyűjtötted, és erre a népdalgyűjtésről is fogunk majd beszélgetni. De nagyon jó az, hogy a mai világban, amikor már tényleg minden az interneten van, és minden ott van a kezünkben az okos telefonon, végre egy igazi kötetet is kezünkben tarthatunk, és igenis, ennek egészen más hangulata, más illata van, ugye, mint egy okos telefonnak.
2: Így van, muszáj vagyok elfogadni, hogy haladni kell a korral, tehát az online kiadványok az óriási teret hódítottak, világszinten sokkal elérhetőbbek, de én régi módi vagyok, én még mindig hiszek a gyártott, nyomtatott, préselt kiadványok erejében.
1: Nagyon fontos, és ezt olyan jó tényleg kézben tartani. Gyorsan bele lapozgattam, és valóban azért egy kicsit most dominálnak a képzőművészek. Nem baj ez, egyébként nagyon sok érdekes, nagyon szép kép van benne. Rólad pedig egy koncertfelvétel van itt kitéve a 222. oldalon, ugyebár.
2: És ennek a fotónak az érdekessége, hogy ez a Saigoni konzervatóriumban készült Vietnámban, egy fantasztikus zongora művésszel.
1: Saigon az Törtel után van, hogy kicsi.
2: Törtel után így van, körülbelül 9000 8000 kilométerrel, itt a külterületen, Vietnámban található. Óriási nagy dolog, hogy már 8. alkalommal voltam idén Vietnámon fellépni, és ez a koncert, ez 2 évvel ezelőtt készült, gyakorlatilag Vietnámnak az egyik legkiemelkedőbb oktatási helyszínének a nagy termében.
1: Na, szóval akkor nem ijedsz meg a törtelen túli világtól sem.
2: Nem, de törtelen is muzsikáltam lakodalmat, úgyhogy onnantól kezdve bárhol megállja az ember a helyét.
1: Igen, igen, igen. Na, ha már az utazásnál tartunk, egy nem akármilyen tervet forgatsz a fejedben mostanában, tárogatóval a föld körül. Ezt a tényleg hungarikumnak nevezhető speciális magyar hangszert meg kell mutatni. Már megmutattad, ezek szerint már akár Szájgonban is, de azért ezzel nem elégedtél meg, és szeretnéd, ha minél több helyütt meghallanák ennek a különleges hangszernek a hangját.
2: Ugye? Így van. Egy óriási eredménynek élem meg azt, hogy hát ugye jövőre lesz már a pályafutásom 35. évfordulója, és hogy ez alatt 42 országban és valamennyi kontinensen képviselhettem hazánkat, és nagyobbnál nagyobb fellépéseknek tehettem eleget. Külképviseleteink, egyetemek, akadémiák, nemzetközi fesztiválok meghívásának köszönhetően. Nagyon nagy dolog, amikor egy magyar művész képviselheti a saját hazáját, főleg ha egy ilyen egyedülálló magyar hangszerrel teheti, mint mondjuk én a tárogatóval. Azonban eldöntöttem, hogy túl sok évforduló van most ebben az évben, hogy is szokták mondani, hogy én itthon a székben ülve várjam, hogy elteljen az év. Idén van második Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója, Bartók Béla születésének 145. évfordulója, a tárogató megreformálásának 130. évfordulója, és az 56-os forradalmi szabadság az 70. évfordulója. Mindezekre emlékezve én úgy gondoltam, hogy felajánlom zenei szolgálatomat a magyar nemzet javára, és Willy Fog után szabadon körbe megyek a földön. Ha nem is 80 nap alatt, de másfél hónap alatt, és 7 országot, majdnem valamennyi kontin, Afrikát leszámítva minden kontinensen lesz koncertem.
1: Meg az Antarktiszt leszámítva.
2: Bocsánat, így van. Én úgy döntöttem, hogy azokhoz a fesztiválokhoz csatlakozok, ahová a legkevesebb esély van, hogy magyar művész ki tudjon utazni, és azokhoz a magyar közösségekhez próbálok eljutni, ahová a legritkább esetben juthat el magyar művész. Tehát igazából ezzel el is mondtam, hogy távolabbi kontinensek magyar közösségei, és olyan jellegű magyar központú fesztiválok lesznek a célpontok, amelyeket így körbeutazva, gyakorlatilag tényleg körberepülöm a földet, hiszen lesz egy repülés a Csendes óceánon keresztül, és aztán az ázsiai részről úgy fogok átmenni Észak-Amerikába.
1: Ez mennyire szó, ha nem 80 nap, de tényleg mennyire?
2: Ez kb. 45 nap lesz. Október közepén indul a program, és ha minden igaz, akkor az utolsó fellépés az épp a születésnapom, a november 29-én lesz, és akkor utána jövök haza, itthon is szükség van rám.
1: Fú, a mindenit. Ez egy nagy turné lesz. Már előre gratulálunk hozzá, és egy nemes gondolat valóban, hogy magyarok mindenütt vannak.
2: Így van, és ezeket az évfordulókat úgy gondolom, hogy főleg a régebb óta fiatal magyar honfitársainknak is hallani kell, hiszen lesz 2 olyan ország például, ahol még a tárogatót soha nem hallották.
1: Igen, igen, igen. És azért tudjuk rólad, hogy nem csak, hogyha elét tesznek egy tárogatókot, tehát akkor azt különösebb gondok nélkül le tudod játszani, magad is írsz. Írsz és gyűjtesz is, tehát tulajdonképpen Bartókot is említettük most, Bartók és Kodály nyomdokain járva népdalokat gyűjtesz és dolgozol föl alkalmasint, és ezt a munkát nem is kívánod abba hagyni, úgy tudom.
2: Így van, ugye nekem folyamatos kettős munka az, hogy tárogató művészként dolgozok, zenét szerzek, és népzenekutató vagyok, és ha jól mondom, akkor ez nem is 2, hanem 3 igazából.
1: Ez már
2: kapcsolódik az első 2, igen. És hát népzenekutatóként én nekem 2008 óta fogalmazódott meg az, hogy szeretném segíteni a településeket, a régiókat, hát ugye mivel Pest vármegye szülötte vagyok, ezért főleg Pest vármegyén.
1: Igen, hogy amúgy is egy elhanyagolt ilyen szempontból. Talán a főváros közelsége miatt úgy gondolták, hogy hát ilyen nagyvárosok vannak itt úgy sincs igazi népzene, csak a falvakban, és ez nem igaz.
2: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy talán kevésbé fölkarolt volt a Pest vármegye népdalkincsének az ügye, hiszen mint kiderült, azért itt nagyon nagy, például Pavlovics Géza Albert is a szülötte, és az egyik legnagyobb népzenekutató volt a 20. században, nagyon kevesen hallottak róla.
1: Hát, én sem tudnék sokat mesélni róla, igen.
2: Kenesei Klein Ilona például, ő is itt volt Pest vármegyében, nem itt született, a Dunántúl szülötte volt, de is a szegi gyűjtései, Péceli kapcsolódása, és ehhez kapcsolódóan a Pest vármegye, illetve hogy ő írta a Duna melléki gyűjtései elévülhetetlenek, és például gyűjtött Cegléden is, az 1900-as évek elején, és ugye nekem nagyon fontos feladat volt, hogy a Tápiómente szülőföldem 21 települését kutassam újra. Ez a munka, ez gyakorlatilag odáig vezetett, hogy 3 évvel ezelőtt sikeresen meg tudtam védeni a doktori értekezésemet, de azt is fontosnak tartom, hogy azok a települések, akik rendelkeznek valós és már dokumentált népzenei örökséggel, azoknak legyen lehetőség visszakapni, vagy általam, vagy mások által, de bizony. Mindenképp szeretném őket tájékoztatni ennek a lehetőségéről, és hát akkor itt most szeretném is bejelenteni, hogy nem régiben például Ceglédnek a népdalos örökségét vizsgáltam.
1: Van ilyen?
2: Van, igen. Tehát aki azt mondja, hogy nincsenek ceglédi népdalok, az nem kutatott elég mélyre. Vannak ceglédi népdalok. Így van.
1: Ez sok ceglédi számára is újdonság.
2: Így van, és mint ahogy ugye Tápió Szele szülötte Simonfi Kálmán, aki 1851-ben itt ugye Ceglédváros főjegyzője volt, ha most jó számolom, ennek épp 175. esztendeje. Ugye én nagyon-nagyon... Minden évben van évforduló, csak meg kell nézni. Így van. Igen. Viszont, és egyébként Simonfi Kálmán, aki közvetlenül kapcsolódik Cegléthez és Tápió Szeléhez, idén van születésének is a 190. évfordulója, és ugye büszkék vagyunk rá, mi Tápió Szeleiek is, illetve hát a ceglédi emberek is, hiszen egy központi személyiség volt, hogy nem csak a 48-as szabadságharc, hanem ugye az első dalárda megalapítása kapcsán, ami meg 1852-ben volt, és hol? Cegléden. De én azt fontosnak tartanám, hogy a ceglédi emberek megismerhessék saját népdalkincsüket, és feltett szándékom, hogy a közeljövőben megkeresem azokat az illetékes személyeket, akikkel érdemben lehet
1: vannak
2: esetleg arról beszélni. Vannak források, én azt szoktam mondani, hogy a 80 éven felüli helyi lakosok, ők még ismerik azokat az eredeti népdalokat, amennyiben tőzsgyökeres helyi ceglédiek, amiket ugye az ő nagyszüleik, dédszüleik énekeltek, és hát minden bizonnyal ezek között ott vannak még a ceglédi népdalok, de a Zenetudományi Intézetnek az archívumában, illetve számos 19. századi kiadványban ott vannak a ceglédi népdalok, a népi játékok, és ezeket bizony gyűjteménybe kell foglalni, és a ceglédi gyerekek meg a közösségek hagy tanulják vissza, hogy 100 év múlva is dalolják Cegléd népdalait.
1: De jó, az úgy erik ertek alatt, stb. Meg ilyenek. Gondolunk akkor, ugye?
2: Alapvetően azok a dalok kerülnek egy ilyen kötetbe, amelyeket ugye azokon a településeken, vagy a hozzájuk kapcsolódó közvetlen külterületeken, ugye, fölgyűjtöttek, dokumentáltak, de nálam azok a dalok is bele szoktak tartozni. Például, vagy Abonyban, ha gyűjtöttek egy olyan dalt, amiben benne van Ceglédnek a neve, akkor azért ez az a dal nagy valószínűséggel ceglédi kapcsolódásra utal, és azért nem nagy bűn az ilyen jellegű dalokat is közölni, hiszen Ceglédváros népdalkincse egy közelben lévő települési archívumból. És az a tapasztalat, hogy azért nagyjából átlagosan 100 népdal az mindig elő szokott jönni.
1: Mennyi
2: a teljes kutatás
1: áll össze egy ilyen kötet?
2: Onnantól kezdve, hogy megegyezünk azzal, aki megbízik bennem, nagyjából 6 hónap alatt el tud készülni egy ilyen kiadvány.
1: Ez egész normálisnak tűnik így. Nem kell éveket várni rá.
2: Így van. Akkor. És nem olyan régiben, néhány nappal ezelőtt Farmoson adtuk át a 77. olyan kulturális örökségvédelmi kiadványt, amelyet 2008 óta már szerkeztek. Tehát nagy megtiszteltetés, hogy CD-ket, könyveket, népdalos könyveket, népzenei kiadványokat szerkeszthetek, és a Farmosi könyv is egy ilyen volt, hogy nem tudtak róla az emberek, csak néhány dalról, hogy létezik náluk, és hogy ezeket énekelték az idősek, meg a nyugdíjas klubba is ismerik, és kiderült, hogy egy több mint 200 oldalas könyv meg tudott jelenni belőle, és most visszataníthatják a gyerekeknek, és óriási megtiszteltetés. Egyrészt, mert anyai ágon farmosi vagyok, másrészt, mert azokon a településeken, ahol azt mondják, hogy nem nagyon volt helyi népdal, ott azért el kell végezni hozzá a kutatásokat, hogy ezt ki lehessen jelenteni, és a mélyrehás az ember, mindenhol ott vannak a helyi népdalok.
1: Jaj, de jó. És egy másik olyan több mint 200 oldalas kötet van a kezemben, amiből kiindult ez az egész beszélgetés, hogy Európa 100 művésze. Ajánlom figyelmükbe ezt a kötetet és a 222. oldalt különösen, ahol ott szerepel jelenlegi beszélgetőtársam Terék József, tárogató művész, népdalgyűjtő és népdalfeldolgozó. Fú, hát még nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, és fogunk is majd egyébként. Hát a nagy föld körüli út után szeretnék egy kis beszámolót majd mindenképpen. Arra már előre szeretném megváltani a bérletemet, úgyhogy majd akkor mindenképpen találkozunk, és addig is jó munkát, jó egészséget kívánok, és sok-sok nagyon szép muzsikát, sok-sok nagyon szép népdalt.
2: Én pedig köszönöm szépen a meghívást, és kívánom minden Cegléd és Cegléd környéki művésznek, hogy keressék meg a Kulturellab oldalát a közösségi oldalakon, jelentkezzenek, ha nem keresnék meg őket, és akár a következő kötet kapcsán jöjjenek ők egy interjúra, hogy benne vannak ebben a fantasztikus nemzetközi kiadványban. Legyen így.
1: Lennének itt a vételkörzetünkben is olyanok még, akik bizony méltóak lennének arra, hogy bekerüljenek.
2: Kívánom, hogy így legyen.
1: Terék József, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

0: se kéri, hogy maradjál.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a felszegi gyógyszertár az ügyeletes patika a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szeglét Rádió 92.5.

Véget ért hétvégi ismétlő válogatásunk, és véget ért egy újabb óra. Én viszont nem búcsúzom, még 2 órát mindenképpen együtt tölthetünk, majd utána átadjam a stafétát Szabó Kristófnak. És hogy mivel indul a következő közös óránk? Egy sorrenddel, ez lesz az Aziz

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Nagy területen ég a tűz Szeged határában. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.

0: kérdezte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncepciós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Csőtörés miatt átmenetileg nincs ivóvíz Pátyon, közölte a helyi szolgáltató. A Zsámbék és Mány közötti regionális vezeték éjszaka hibásodott meg, a javításon folyamatosan dolgoznak. A szolgáltatás várhatóan kora délután állhat helyre, addig Páty több pontján biztosítanak ivóvizet. Zsámbékon, Perbálon, Tökön, Budajenőn és Telkiben vízhiányra vagy nyomáscsökkenésre lehet számítani. Autók és kamionok égnek Szeged közelében egy autókereskedésben. Az M43-as autópálya és a 47-es főút melletti területen a száraz fű gyulladt meg, majd a lángok tovább terjedtek a telephelyre. Az oltáshoz több környező városból riasztották a tűzoltókat. A tűz tovább terjedését Hódmezővásárhely közelében sikerült megakadályozni. Három napja nem sikerül megfékezni a délnyugat-franciaországi erdőtüzet, de a hatóságok szerint elérték, hogy a lángok ne terjedjenek tovább. Lannes megyében 1700 hektárnyi fenyves égett le, 650 embert kitelepítettek. Sérültekről vagy lakóházakat ért káról nem érkezett jelentés. Andalúziában 10 nap után sikerült körülhatárolni a nagy kiterjedésű, mintegy 38 ezer hektárt felperzselő erdőtüzet. A korábban elővigyázatosság volt, 11 faluból kitelepített mindegy 400 ember visszatérhet az otthonába.
1: Az időjárásról.
0: Itthon változékonyra fordul az idő. Holnap a kezdeti gomoly felhős napos idő után szinte az egész országban kialakulhat eső, zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 15-22, holnap napközben 32-37 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán átépítették a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás a 88-as és 87-es kilométer között, már csak a leállósávot kerítették el szűkített forgalmi sávokra, és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

egy sűrűn indította az órát. Ez volt az Aziz Ámit a 92.5-ön, azt az órát, amiben jön lapszemre. Napilapok, bulvárlapok, szépen vegyesen. Tartsanak velem a mikrofonnál, Becker Bernadett.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon hát a lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. Egyre több a szaharai eredetű por Európa levegőjében. Évtizedek óta fordítanak gondot arra Európa országai, hogy tisztábbá tegyék levegőjüket. Az utóbbi időben azonban a Szaharából érkező por egyre nagyobb terhet jelent a levegő minőségére. A Nature folyóiratban egy most megjelent tanulmányból, amelyet mesterséges intelligencia segítségével készítettek tudósok, Európa levegő tisztaságának alakulásáról 2012 és 2021 között kiderül, hogy miközben a benzinüzemű járművekből és az ipari tevékenység nyomán a levegőbe kerülő részecskék száma az elmúlt évtizedekben csökkent, jelentősen emelkedett a sivatagi eredetű por mennyisége, különösen Dél-Európában. A por eljut az északi országokba is, de oda csak jelentéktelen mennyiségben, miközben a jövőben délen egyre nagyobb problémákat okozhat. 2017. októberében az Ophelia ex-hurrikán szelével a Szaharából érkező por a spanyol és portugál erdőtüzek füstjével keveredve vöröses-barnára festette az eget a Brit-szigetek felett. Annak oka, hogy egyre több por érkezik Afrikából, a Szahara növekvő elsivatagosodása. A terület harmadát a közhiedelemmel ellentétben nem homok, hanem kő és szikla borítja. A 20. században a Szahara területe a természetes éghajlatváltozás és az ember okozta felmelegedés hatására 10%-kal nőtt, és a folyamat nem állt le. Az még nem teljesen tisztázott, hogy az ember okozta klímaváltozás milyen mértékben járul ehhez hozzá, és hogy a közeljövőben folytatódik-e. Mindazonáltal a jelenlegi tudásunk szerint a por növekedését legalábbis elősegíti az emberek által kibocsátott üvegházhatású gázokkal összefüggésbe hozott globális felmelegedés. Ha valaki kíváncsi erre a témára, ajánlom szíves figyelmébe a Népszavát. Mint ahogy arról is ír a lap, ausztrál tinédzserek 100 000-eit törölte a Facebookról és az Instagramról a Meta. A Facebook és az Instagram tulajdonosa a Meta közölte, hogy a világon elsőként bevezetett a 10 évesek számára szóló közösségi média tilalom óta több mint 750 000 olyan fiókot törölt, amelyről azt gyanította, hogy 16 év alatti ausztrál használja, és további intézkedéseket ígért az esetleges szabályozói beavatkozásokra tekintettel. A vállalat tudatta, hogy az ausztrál közösségi média tilalom decemberi hatályba lépése előtti időszaktól júniusig 462 000 gyanús Instagram fiókot és 294 000 gyanús Facebook fiókot kapcsolt le szemben a januárig eltávolított 331 000 Instagram és 173 000 Facebook fiókkal. A világ legnagyobb közösségi média vállalata bejelentette, hogy betartja a törvényt, amely ellen más platformokkal együtt élénken tiltakozott. A Meta azért szánta rá magát a lépésre, mert az ausztrál internetes szabályozó hatóság végrehajtási pert fontolgat azon platformok ellen, amelyek szerinte nem tettek elegendő és megfelelő intézkedést a törvény betartása érdekében. Most erről a témáról is bővebben a Népszavában.
0: Ceglét Rádió FM 92.5.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Lapszemle, jöjjön a Magyar Nemzet néhány írása itt a 92.5-ön. Hanyatlást mutat az Európai Unió gazdasága, írja a lap. Az Európai Unió jelenleg technológia, energia, termelékenység, kereskedelem és népesség terén is egyértelműen lemarad az Egyesült Államok mögött, de még Kína is előttünk van a népesség trendek kivételével minden egyes fontos területen. Ez azt valószínűsíti, hogy a jövőben az öreg kontinens szerepe tovább csökkenhet, írja tehát a lap. 200 éve ugyanaz a bolygó, de szinte felismerhetetlenül más világgazdaság. A grafika azt követi, hogy ki mekkora szeretet hasított ki a világ vásárlóerő paritáson számított GDP-jéből az elmúlt két évszázadban, hívta fel a figyelmet a fejleményekre Sebestyén Géza, gazdaságpolitikai szakember. Az egyetemi docens jelezte, Kína története a leglátványosabb fordulat, részesedése 1820-ban 28,6% volt, majd az iparosodásban szerzett európai lemaradás, a belső válságok, a háborúk és a politikai felfordulás közepette töredékére zsugorodott. Az 1978 utáni reformok, a külföldi tőke, az exportorientált gyártás és a hatalmas beruházások azonban új pályára állították, és 2025-re már a világ GDP-jének 21,8%-át adta. Japán görbéje egy másik gazdasági dráma, a háborús pusztítás után infrastruktúra fejlesztéssel, magas megtakarításokkal, képzett munkaerővel, technológiai felzárkózással és exportképes iparral emelkedett a csúcsra. Az 1991 körül kipukkadt részvény és ingatlan buborék, a banki rossz hitelek, a lassú alkalmazkodás és az öregedő társadalom viszont évtizedekre lefékezte. És aztán itt van Nagy-Britannia, Egyesült Államok és végül, de nem utolsó sorban az Európai Unió, 2025-ben 12,3%-os világgazdasági részesedéssel, még mindig óriási blokk. Megjelenése azonban részben statisztikai újracsoportosítás, írja tehát a lap. A további részletes szakmai elemzése is, kíváncsiak, ajánlom figyelmükbe a Magyar Nemzetet. Állandó emlékhelyet állított Zamádi városa és a Strandfesztivál Fenyő Miklósnak. A Balaton partján felállított kockás napszemüveget formázó emlékpad a Hungária legendás korszakát idézi, amikor fenyőik igazán egyedi megjelenésükkel is meghódították a hazai közönséget. A fesztivál idén is megemlékezik a magyar könnyűzene meghatározó alkotóiról, a rendezvény 4 napjára utcát neveznek el a nemrég elhunyt Szolnoki Péterről, valamint Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklós Jörsről és DJ Palotairól is. Erről is bővebben, tehát a Magyar Nemzetben, és Sebestyén Márta dala meghódította a világot. Hamarosan Magyarországon lép fel a Deep Forest, írja alap. Az elektronikus világzene kimagasló formációja, a francia Deep Forest a budapesti Akvárium Klub nagy halljában ad majd koncertet. Az 1992 óta létező Deep Forest magyarországi fellépése zenei ínyedtségnek ígérkezik. Az ikonikus dallamok, az élőzene, az elektronikus hangzás és a különböző kultúrákból merített motívumok egyszerre teremtenek sodró és elmélyült pillanatokat. A Deep Forest története Észak-Franciaországban kezdődött, amikor Eric Moquet és Michel Sánchez egy merőben új zenei koncepción kezdett dolgozni. Hogy hogyan született meg a Deep Forest és hogyan került velük kapcsolatba Sebestyén Márta, vagy legalábbis hogy lett egyik, hanem Magyarországon legikonikusabb daluknak a főszereplője. Nos, arról is olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben.
0: Szeglét Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jaj, most már a Magyar Hírlap három írásait a 92-5-ön a háztartási humanoidok már az ajtó előtt állnak, írja a lap. Évtizedekig a science fiction kelléke volt az emberformájú háztartási robot, 2026-ban azonban a kérdés már nem az elkészíthető-e, hanem az, mikor lesz elég megbízható és olcsó ahhoz, hogy hétköznapi otthonokban is megjelenjen. A látványos bemutatók mögött ugyanakkor még komoly technikai korlátok vannak. Las Vegasban egy robot a szennyes ruhával próbálkozott, másik tárgyakat emelt fel, egy harmadik végig sétált a bemutatótermen, majd világossá tette, hogy az emberi járás utánzása mérnöki szempontból még mindig jóval nehezebb, mint egy reklámvideón látszik. A CES 2026 technológiai kiállítás egyik meghatározó témája robotika volt, sőt, igazából kezd. A szervezők már a rendezvény előtt arról írtak, hogy a gépek az ipari környezetből egyre inkább belépnek az otthonokba, az egészségügybe, a vendéglátásba és a mindennapi szolgáltatásokba. A háztartási robot ötlete persze nem új, robotporszívó évek óta van, robotfűnyíró is. A valódi áttörést azonban nem ezek jelentik, hanem az úgynevezett általános célú robotok, olyan gépek, amelyek nem egyetlen feladatra készülnek. A konyhában elpakolnak, felveszik a földről a tárgyakat, ruhát tesznek a mosógépbe, segítenek bevásárlást kipakolni, idős embereknek odaviszik a gyógyszert vagy egy pohár vizet, ez már egészen más világ. A lakás ugyanis sokkal nehezebb terep egy robot számára, mint egy gyár. Egy ipari gép környezetét hozzá lehet igazítani a robothoz, ugyanaz a tárgy mindig ugyanott érkezik, a mozdulat ismétlődik, a munkaterület lezárható. Hogy ezen kívül milyen nehézségekkel kell még szembenézni ahhoz, hogy háztartásunk elengedhetetlen, és általában résztvevője lehessen egy humanoid robot, nos, arról is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban. Mire kell Szaúd-Arábiának az antarktiszi jég, erről is ír a lap, a klímaváltozás és a globális édesvízhiány neküzdése ismét egy szokatlan ötletre irányította a tudósok és a döntéshozók figyelmét. Ahogy az aszály, az elsivatagosodás és a vízhiány egyre súlyosabbá válik, a probléma a száraz régiókban, kiemelten az arab félszigeten, egyre égetőbbé válik. Beszámolók szerint Szaúd-Arábia már az 1970-es években felvetette azt az elképzelést, hogy jéghegyeket vontassanak a sarkvidékről az ott található édesvíz hasznosítása céljából. Bár a projekt a hatalmas technikai nehézségek és az óriási költségek miatt soha nem valósult meg, napjainkban a klímaváltozás árnyékában újra megnőtt az érdeklődés iránta. 1977. októberében a szaúd-arábiai kormány egy nemzetközi konferenciát szervezett az Egyesült Államokban a jéghegyek hasznosításának lehetőségeiről. Az eseményen 18 ország, mintegy 200 szakembere, köztük biológusok, mérnökök, tisztviselők és üzletemberek vettek részt. Hogy mire jutottak, arról is olvashatnak a Magyar Hírlapban, nekem csak az jutott eszembe, hogy nincs nekünk elég problémánk azzal, hogy eleve olvadnak a jéghegyek, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés lehet. És biztos, hogy nem a magamfajták fogják megválaszolni. A tudósok megoldották Stonehenge legnagyobb rejtélyét, erről is ír a Magyar Hírlap. Beszámolójuk szerint továbbra is folyamatos vita és kutatás tárgya az a rejtély, hogy miként kerültek a Stonehenge hatalmas kövei, köztük a 6,6 tonnás oltárkő a Salisbury síkságra mintegy 5000 évvel ezelőtt. Most azonban egy új elmélet látott napvilágot, amely a gleccserek mozgásának erejét az új kőkorszaki emberek találékonyságával ötvözi. A cél az, hogy megmagyarázzák, hogyan jutott el a közel 6 tonnás monumentális homokkő több mint 700 kilométeres távolságra. A Journal of Quaternary Science című folyóiratban megjelent új tanulmányban a tudósok elismerik, hogy még mindig nem tudják véglegesen megválaszolni, hogyan került a kő az északkeleti skóciai Orkney medencéből Délnyugat-Angliába. A kutatók szerint valószínűleg nem kizárólag a jégmozgás vagy csupán az őskori emberek munkája áll a háttérben, hanem a kettő együttesen játszott szerepet. Erről is olvashatnak bővebben a Magyar Hírlapban. Lehet, hogy már ők is vizet akartak csak odavinni jéghegy formájában. Tudom, nem vicces. Szeglét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1. Thank you.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a lapszemle, a Bulvár lapszemle, jöjjön elsőként a Bors néhány írása. Tápai Szabina és Kucsara Gábor azt mondják, egymást választottuk és közösen túlléptünk a nehézségeken, a sztárpár nem csak szülőként mutat követendő példát másoknak, csodálatosan nevelve Bencét, Millát és Bellát, hanem férként és feleségként is, hiszen egy komoly krízist legyőzve sikeresen helyrehozták házasságukat. Kucsara Gábor és Tápai Szabina kapcsolata a gyönyörű példája annak, hogy ha két ember szereti egymást, akkor a nehézségek sem jelenthetnek akadályt számukra. Aki egy kicsit is ismeri Kucsara Gábort és Tápai Szabinát, az pontosan tudja, hogy sosem unatkoznak. Náluk nincsenek szürke hétköznapok, hiszen a gyerekek vidám zsivaja és állandó pörgése mindig megtölti élettel az otthonukat. Egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy temperamentumos olasz család, náluk mindig zajlik az élet, ami három gyerek mellett érthető is. Mindannyian erős, kiforrott egyéniségek vagyunk, ebből adódóan pedig bizony gyakran zeng nálunk a ház, kezdte az egyik magazinnak, ott magazinnak egészen konkrétan Gábor. Az édesanyja Szabina szerint ráadásul a csemeték csillagjegye is komoly szerepet játszik abban, hogy minden helyzetben érvényesíteni tudják akaratukat. Bence és Milla Skorpió jegyűek emiatt rendkívül makacsak és céltudatosan megvalósítják bármely elképzelésüket. Nálunk az unalom ismeretlen szó. Egyáltalán nem vagyunk egy otthonülő, bezárkózó család. Szeretünk mozgásban lenni, vidáman élni és sokat nevetni. Bár bizonyos nevelési kérdésekben eltérő álláspontot képviselnek, és Szabina megengedőbb, míg Gábor szerint a szabályok elengedhetetlenek a mindennapokban, ez náluk nem probléma, hiszen a kétféle stílus többnyire tökéletesen kiegészíti egymást. Hogy hogyan lettek túl életük egyik legnehezebb, mert családilag legnehezebb időszakán, arról is olvashatnak a Borsban. Jules Verne városa megelevenedett, steampunk gépszörnyek járják a francia város utcáit. A Loire folyó mellett fekvő egykori hercegi székhely a Franciaország egyik legélénkebb, művészettel és technológiai csodákkal teli városa. Ha egy olyan úticélt keres valaki, ahol a középkori várfalak és a futurisztikus steampunk jól megférnek egymás mellett, Nantes látnivalói felejtetetlen élményt nyújtanak. És hogy hogyan? Gyönyörű képeket is láthatnak róla, hogyha fellapozzák a Bors magazin. És még egy írás alapból, Szedlacskó Ádám azt mondja Arnold Schwarzeneggerről, mindent meg tudunk beszélni, hálás vagyok a barátságáért. Amikor a 12 éves magyar kisfiú megkapta Arnold Schwarzenegger Utam a csúcsra című könyvét, meg sem fordult a fejében, hogy valaha is lehetősége nyílik találkozni a példaképével. Az pedig, hogy egyszer barátok lesznek, sőt együtt karácsonyoznak Arnold Schwarzenegger házában, a legmerészebb álmaiban sem gondolta volna. Arnold Schwarzenegger hollywoodi sztár, imádja Budapestet, sokszor forgatott már nálunk és szinte hazajár Magyarországra. Azt viszont csak kevesen tudják, hogy magánemberként is szokott ide repülni, ugyanis Schwarz barátja egy magyar férfi, Szedlacskó Ádám, az egyik mozgással kapcsolatos stúdió vezetője. Az egykori testépítőt, Primetime Emmy és Golden Globe díjas színészt az egész világ ismeri, és biztosak vagyunk benne, hogy sokan szívesen találkoznának, beszélgetnének vele. Hát Szedlacskó Ádámnak erre többször is volt már lehetősége, hiszen ő Arnold Schwarzenegger magyar barátja, akivel budapesti tartózkodása során együtt szokott edzeni. Hogy hogyan is kezdődött ez a barátság, most arról is olvashatnak a Borsban.
0: Szeglédrá!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön most már a Blikk két írása, és ezzel zárul is a lapszemle. Legalább fél évszázada nem volt olyan rossz almatermés Magyarországon, mint amilyen idén lehet. Ez derül ki az Almaterméktanács friss előrejelzéséből. Az idei szüret várhatóan még a tavalyi mélypontot is alulmúlhatja, nem is beszélve arról, mi vár ránk a közeljövőben. A Terméktanács adatai alapján tavaly mindössze 170 ezer tonna alma termett az országban, ami a statisztikai nyilvántartások bevezetése óta a legalacsonyabb mennyiségnek számít. Az idei várakozás szerint azonban ezt is alulmúlhatja a termés, mindössze 135 ezer tonna alma kerülhet le a fákról. Ez azt jelenti, hogy egyetlen év alatt újabb nagyjából 20%-os visszaeséssel számolnak. A magyar almásoknak ráadásul nem volt könnyű dolguk idén, a tavaszi fagyok több termőterületen is komoly károkat okoztak, majd az aszály tovább nehezítette a helyzetet. A Hungaromet legfrissebb elemzése szerint az országban tovább fokozódik a szárazság. Az elmúlt 30 napban a terület több mint felén még 10 mm-nyi csapadék sem hullott, a növények számára hasznosítható víztartalom pedig csak nem országszerte 20 több helyen 15% alatt van. Helyenként már 150-190 mm-es vízhiányt mérnek a talajban. Ennek hatásáról is olvashatnak, ha fellapozzák a Blikket, és kiderült, hogyan került elő a mesés, 9 millió euró értékű arany kincs, írja a lap. Egy sörfőzde régi pincéjében végzett rutin munka vált az év egyik legfelkapottabb kincstaláló sztoriává Belgiumban. Szennyvízcső fektetés közben több mint 9 millió euró, mint egy 3,5 milliárd forint értékű színarany került elő a földből. Van az a helyzet, amikor az ember csak egy szennyvízcsövet szeretne fektetni békében, aztán az ásó nyomán hirtelen előkerül egy kisebb vagyontérő aranyszállítmány. Ez történt Belgiumban, az egyik településen, ahol egy építőbrigád dolgozott egy régi sörfőzde alapjainak bontásán, amikor mesés vagyonra leltek. A hihetetlen pillanatot a brigád 18 éves nyári diákmunkása Kobe idézte fel a helyi sajtónak, hogy mit idézett fel, olvassanak róla a Blikkben.
0: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Nem szép felállni.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason. Felbecsülhetetlen értékű műkincseket loptak egy messzinai múzeumból. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé, a kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúvban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztatta

0: helyen ön és telkiben vízhiányra vagy nyomás csökkenésre lehet számítani. Felbecsülhetetlen értékű 15. századi műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
1: Az időjárásról.
0: Változékonyra fordul az idő, estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Négy Gaga és Ariana Grande indította az órát, Rain on Me, szólt itt a 92-ön, azt az órát indították, aminek a végén el is búcsúzom, de addig is a mikrofonnál be kell Bernadett, néhány felhívás, közérdekű közlemény, és természetesen sok jó muzsika, ez vár ránk.
1: Cegléd Rádió! 92-5!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a felszegi gyógyszertár az ügyeletes patika a Bajcsi-Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

A tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi terhet, a Kossuth Művelődési Központ ezért újra jótékonysági tanszergyűjtést szervez, hogy közösen segítsünk azoknak a gyermekeknek, akiknek szükségük van az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen eszközökre. Új, valamint használt, de jó állapotú tanszereket egyaránt örömmel fogadnak, amit gyűjtenek iskolatáskák, tornazsákok és tornafelszerelések, toltartók és írószerek, füzetek, borítók, címkék, rajz és technika felszerelések. Az adományokat augusztus 29-éig várják a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában például, illetve majd le lehet adni augusztus 29-én délelőtt a tanévváró gyermekholmi és baba ruhabőrzén is a Kossuth téren. Minden felajánlás nagy segítséget jelentett egy gyermek és családja számára.

0: Újra szónokversenyt hirdet a Kossuth Művelődési Központ. A Berzsenyi 250 és a 30. Kossuth Toborzó ünnepély alkalmából hirdetik meg a szónokversenyt, ahol nem egy előre betanult szöveget kell elmondani, a témát a helyszínen kapják meg a jelentkezők. Majd 45 perc felkészülés után 3-5 percben be lehet bizonyítani a beszédkészséget és a gondolatok erejét. A verseny témája Berzsenyi és Kossuth szellemi örököseként szerinted kihez kellene ma szólni a magyar nyelv állapotáról, valamint az igényes közbeszédről és a nyelvi reform szükségességéről. A megmérettetés időpontja szeptember 16-a szerda, 14 órakor kezdődik a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében a zsűri elnöke Kemény Zsófi költő, író. Jelentkezni a ceglediKultúra.hu per verseny oldalon lehet szeptember 14-én 12 óráig.
1: Cegléd Rádió FM

0: A Szó ereje címmel versíró pályázatot hirdetett a Kossuth Művelődési Központ. Idén két jelentős évfordulót is ünneplünk. 250 éve született Berzsenyi Dániel, a ceglédi Kossuth toborzó ünnepélye és Huszár Fesztivált pedig 30. alkalommal rendezik meg. Berzsenyi költészetével teremtett maradandót, Kossuth Lajos pedig 1848-ban Cegléden mutatta meg, hogy a kiművelt beszéd és a szónoki erő történelmet formálhat. Keresik tehát napjaink lánglelkű versíróit, akik nem csak használják a magyar nyelvet, hanem felelősséget is éreznek érte. Olyan új saját verseket várnak, amelyek reflektálnak a magyar nyelv jelenlegi állapotára, a közbeszéd felelősségére, a szavak erejére, illetve Berzsenyi és Kossuth szellemi örökségére. Három témakörben lehet pályázni, az első közbeszéd és felelősség, vagyis milyen nyelvet beszélünk ma. Felelősek vagyunk-e a nyelv romlásáért, a közbeszéd állapotáért, vagy a digitális zajért, a másik a szavak súlya címet kapta. Van még ereje a zengzetes magyar szónak az online világban? Illetve üzenet a jövőnek a harmadik témakör, mit jelent ma művelten megszólalni? Miért fontos, hogyan írunk és hogyan beszélünk? A pályázatra egy új, saját verssel lehet jelentkezni, a műformája kötetlen, terjedelme legfeljebb két oldal lehet. A legjobb alkotásokat a szerzők a zsűri előtt is bemutathatják saját előadásban, vagy egy általuk felkért versmondó közreműködésével. Beküldési határidő szeptember 9-e. A pályaműveket jeligével ellátva kérik benyújtani a pályázó korosztályának megjelölésével. A pályázatok személyesen is leadhatók a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, 3 nyomtatott példányban, és az online jelentkezésre is van lehetőség, és beküldésre természetesen a cegledikultúra.hu/verseny oldalon. A verseny időpontja szeptember 16-a, szerda 14 óra, helyszíne pedig a Kossuth Művelődési Központ kamaraterme. A zsűri elnöke Kemény Zsófi, magyar költő, író.
1: Ceglédre!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja az emlékezőket augusztus 28-án, pénteken 11 órára az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart nagy tiszteletű Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítást is láthatnak az emlékezők a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd második világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum, a megemlékezés helyszíne a vasútállomás. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Barth Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.

Ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, én pedig majd érkezem egyszer csak. Jövő héten több érdekesség is történik majd a napi műsorainkban, de ezt majd meglátják, illetve meghallják egészen pontosan. Szóval hamarosan érkezem, viszont hallásra. FM 92 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
5: Őrizetbe vették az M3-ason történt buszbaleset sofőrjét. Sikerült megfékezni az erdőtűz terjedését Andalúziában. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A hivatalos ügyekben konzulok segítik őket, közölte Donald Tusk kormányfő. A sérültek mentőautós, buszos vagy légi hazaszállításáról az orvosok véleménye alapján döntenek majd. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a Kárpátaljai Vajdaságba, amelynek székhelyén Zsesúfban válságstábot állítottak fel. A budapesti lengyel nagykövetség pedig tájékoztató telefonvonalat indított az utasok hozzátartozóinak. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított

0: Di műkincseket loptak egy messinai múzeumból. A szicíliai város szülötte Antonello de Messina reneszánsz festő egyik oltárképének három tábláját és egy kisebb festményét vitték el a tolvajok. A bűncselekmény múlt éjjel nagy boldogasszony napján történt, amely Olaszországban nemzeti ünnep és egyben a nyári szezon csúcspontja is.
1: Az időjárásról.
0: Estétől északon megnövekszik a felhőzet és kezdetben nyugaton, éjjel pedig már az északi tájakon is lehet zápor, zivatar. Holnap a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a NASCAR-ról, a La Liga rajtjáról, valamint természetesen szó esik a US Open-t megelőző tornákról is. Épp most Montrealban ért véget, és Cincinnati kezdődött, úgyhogy tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: Horváth Péter Cegléden folytatja. Újabb játékossal erősödik a Cegléd felnőtt csapatkerete a 2026-27-es szezonra. A több játék lehetőség reményében Horváth Péter az NB1-ben szereplő Csurgó csapatától érkezik kölcsönbe Cegléd. Ezzel együtt két győzelemmel folytatja a felkészülést a felnőtt csapat. Előbb idegenben a Mezőkövesd ellen 31-37-re, majd otthon a Deac ellen 36-35-re tudott a csapat diadalmaskodni.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

A CVS egykori játékosa Szendrei Bence augusztus elején aláírta élete első profi szerződését, így az MTK Budapest hivatásos labdarúgójává vált. Bence pályafutását Törtelen kezdte, majd a ceglédi VSS sárga-kék mezében hívta fel magára tehetségével, szorgalmával és elhivatottságával a fővárosiak figyelmét. Az MTK-ban mutatott teljesítményével már kiérdemelte a korosztályos válogatott meghívót is. Sok sikert, Bence!

0: Elkezdődött a La Liga, azaz a spanyol labdarúgó bajnokság, ám a három nagy klub, az Atleti, a Real és a Barca csak a második fordulóban kezdi meg majd a küzdelmeket. Ennek nagyon egyszerű oka van, a világbajnokságon rengeteg játékosuk szerepelt, így Javier Tebas, a La Liga elnöke külön pihenőt biztosított a csapatok számára. Az első komolyabb összecsapásra majd a második forduló nyitó meccsén a pénteki játéknapon lehet számítani, ahol a Betis fogadja majd a Sociedadot, szombaton a Bilbao látja vendégül a Sevillát, egyik csapatnak sem sikerült jól a tavalyi idény, lesz tehát min javítani, majd vasárnap az Atleti a sárga tenger alatt járókat fogadja a Metropolitánóban, Atletico Madrid Villarreal. A Real Madrid első meccsét idegenben az Espanyol otthonában vívja, míg a Barcelona szintén idegenben az Elche ellen, utóbbi vasárnap, előbbi szombaton, egyaránt a 8:30-es idősávban. Szombaton lejátszották az első két meccset a La Ligában, ahol az Alaves 3-0-ás győzelmet aratott a Hetafe csapata fölött, a Sevilla pedig fordított a Rayo ellen, Luis García Plaza csapata győzelemmel indított, tehát annak ellenére, hogy főképp eladtak játékosokat, mintsem újakat szereztek volna.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

Ben Shelton megvédte a címét a Canadian Open-en, ahol idén szetveszteség nélkül jutott a döntőben, ahol honfitársát Brandon Nakashimát két szetben győzte le, 100%-os teljesítmény a 23 éves amerikai teniszező neve mellett, akinek mondhatni az idei közel sem volt élete szezonja. Ezzel a Masters címmel ez a kijelentés talán már nem állja meg a helyét, mégis a hazai Grand Slam-en villania kell, már csak azért is, hiszen a US Open-en 2023-ban először tudott Grand Slam elődöntőbe jutni, ám New Yorkban azóta sem sikerült ilyen sokáig jutnia. Szinte párhuzamosan Cincinnati-ben is elkezdődtek a küzdelmek, amely szintén ezres torna, és szintén Sinner és Alcaraz is abszens. Utóbbinál újra felröppentek azok a pletykák, hogy kihagyja a US Open-t, míg előbbi, aki 2024-ben volt bajnok, egy kisebb térsérülés miatt nem játszik, ám a US Open-en minden bizonnyal ott lesz. A két nagy sztár esetleges formahanyatlását a német Sasha Zverev használhatja ki, aki az év elején Ausztráliában is egy karnyújtásra volt attól, hogy döntőzzön. A Garros nyerte és Wimbledonban is döntőt játszott. Természetesen Novák Djokovicot sem szabad leírni, ha a kemény borítású versenyeket rendeznek. Hosszú idő után újra Grand Slam döntőt játszott Ausztráliában, az elődöntőben pedig Jannik Sinnert verte 5 szedben. Cincinnati után még Winston Salem vár a versenyzőkre, majd augusztus 24-én a selejtezők, 30-án pedig a főtáblás párosítások kezdődnek a 2026-os US Open-en.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak!

Joey Logano nyerte a Cookout 400-ast, a Richmondi félmérföldes ovál versenyt. Két futammal az alapszakasz vége előtt megérkezett a 22-es a legnagyobb esélyesek közé. North Wilkesboro után újra egy rövid oválon nyert Logano, aki az utolsó körökben parádésan tartotta maga mögött a 19-es kocsit, nevezetesen Chase Briscoe Toyota Camry-jét. A szezon örök második helyezettje Christopher Bell végül csak a hetedik lett, Kyle Larson pedig értékes top 10-et hozott össze a hatodik helyen ért célba, Tyler Reddick az utolsó körön belül teljesítő pilóta volt a 11. helyen, Hamlin az alapszakasz éllovasan negyedik lett, további értékes pontokat bezsebelve ezzel, és tovább növelve előnyét Ryan Blaney előtt, aki csupán 13. lett, a bajnokság harmadik helyezettje Ty Gibbs 15. helyen zárt, az említett két pilóta pedig Shane Van Gisbergent fogta közre, aki az utolsó rájátszást érő helyen van jelenleg a tabellán. FM 92.5 Szeglédrádió.

0: Cegléd Rádió Sport hír összefoglalóját hallhatták. Most nem egy hét múlva, hanem már szerdán fognak velem találkozni legközelebb, akkor nem sporttal, hanem további általános témával, helyi hírekkel fogok érkezni önökhöz. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
6: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Lengyel zarándokokat szállított az M3-ason balesetet szenvedett busz. Műhelybeszélgetéseket tartottak a felsőoktatás megújításáról, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott. Ez az arány mindössze ötöde az osztrák vagy lengyel lakásépítésnek. A miniszter tegnap jelentette be, hogy megkezdődhet a Vekerle lakásépítési program részleteinek kidolgozása. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A bárkák irányított süllyesztését tegnap reggel kezdték el, és az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. A felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, fontos, hogy ötleteiket megismerjék és beépíthessék a döntés előkészítésbe. Ennek érdekében az elmúlt napokban egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal több műhelybeszélgetést szerveztek. Gyújtogatás gyanújával őrizetbe vettek 4 embert a horvátországi Zadar térségében.

0: még meg is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
5: Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a paksi atomerőműnél. Görögországot sem kímélik az erdőtüzek, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakás építést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Közölte azt is, hogy 10 évvel ezelőtt nagyjából 6 évet kellett egy új lakásért dolgozni, ma viszont már 7-et. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. 2 meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkíros szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben.
2: Az időjárásról.
5: Holnap a gomoly felhős, napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél meg

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Paksi atomerőműnél. Zenés programok is lesznek az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a Paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
1: Az időjárásról.
6: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön. A műsor, ahol egy kérdést teszek fel önöknek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon. E-mailezhetnek a kívánság@ceglédrádió.hu-ra, de megtehetik azt is, hogy a Facebookon írnak nekünk, facebook.com/ceglédrádió. A mai témánk már ismerős lehet, de azt még nem mondtam el ennek a témának a kapcsán, hogy ez a mai lesz az utolsó, hogy ezzel foglalkozunk. Egy igazán, hogy mondjam, polgárpukkasztó, kedélyborzoló adás volt ez először, amikor felvetettem önöknek. A kérdés nem más, mint hogy van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Nagyon érdekes és nagyon sokszínű válaszokat kaptunk, és ez is egy kicsit ilyen ventilálós adás lett, vagy adások lettek, mert több alkalommal is foglalkoztunk már ezzel a témával. Mert ki lehet mondani dolgokat, amit esetleg az ember nem mondana ki, vagy névvel nem mondana ki. Itt viszont név nélkül, vagy csak egy keresztnévvel is megteheti az ember, hogy válaszoljon, aztán pedig meglátjuk, hogy ebből mi lesz, én megpróbálok valamit hozzáfűzni. Na ez lesz a témánk ma, és rengeteg bent maradt üzenetünk van szerencsére, úgyhogy ezekkel kezdünk. Már is itt van Szabolcs véleménye, a rakott krumpli rossz. Hát nem tudom, hogy Szabolcs ezt komolyan gondolja-e, de simán lehet, hogy neki nem ízlik a rakott krumpli, vagy nem érez benne semmilyen extra dolgot. Nekem az egyik kedvenc hazai ételem, úgyhogy nem tudok menni ezzel a véleménnyel ilyen szempontból. De az, hogy valakinek nem ízlik, vagy nem szereti benne a kolbászt, vagy nem tudom, az teljesen érthető, úgyhogy igen, és ez bizony olyan vélemény, amivel lehet, hogy felbosszant másokat. Pontosan ilyenekre gondolunk, nyugodtan küldjék el nekünk Adrián és hasonló, ő annyit írt, a musical idegesítő. És egyébként ezzel még tudnék is menni, nemrég azonban voltunk egy Mágnás Miska előadáson, és az valahogy annyira jól sikerült, annyira magában ragadó volt, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok a műfaj nagy rajongója, én nagyon tudtam élvezni, és a párom is egyébként, úgyhogy nem minden esetben az szerintem, de ez egy idegesítő vagy bosszantó vélemény lehet sokak számára. Azt írja nekünk Magnólia, hogy nem szeretek a természetben mászkálni. Nem szeretem, ha nincs járda, ha sáros lesz a cipőm. Képen szép, ha megállom kocsival 5 percig még tetszik is. Fényképet is csinálok, de alig várom, hogy a városban, vagy legalább lakott területen legyünk. Na ez érdekes, ezek szerinte annyira mondjuk kirándulós nem lehet szerintem. Én pedig úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretek néha kiszakadni a városi valóságból, és egy picit a természetnek része lenni. 2-3 napos ilyen hétvégi kirándulásokat baráti körrel mi szoktunk is csinálni, és nagyon szeretjük. Más persze az, hogyha az ember esetleg sáros lesz, vagy a földre kell leülnie, hogy meguzsonnázzanak, vagy ilyesmi, de szerintem ennek is megvan a varázsa, de ugyanakkor el tudom fogadni, hogy valakinek ez nem annyira tetszik, ő a városban érzi otthon magát, és hát miért ne lehetne így. Hamarosan ugyanilyen véleményekkel megyünk tovább, kedves hallgatók, hogyha van önnek is, elküldheti a 0635-925-925-re, és megpróbáljuk kibeszélni, hogyha belefér, de jelzem még egyszer, hogy a mai nappal zárjuk ezt a témát, úgyhogy aki bele akar férni, az még most lépjen.

0: az előző adások alatt visszatérő téma volt a kutya gyerekként tartása, illetve a gyerekvállalás, gyereknemvállalás kérdése, és most egy kedves hallgató ezt a kettőt ötvözte, azt írja nekünk Gábor, hogy inkább tartanék 3 kutyát, mint hogy legyen 1 gyerekem. Nagyon sok vicces smiley-t, nevető smiley-t is tett mellé, úgyhogy lehet, hogy nem komolyan gondolja, lehet, hogy csak polgárpukkasztani szeretne. Minden esetre azért itt ütköztek véleményünk korábban, ugyanis az a kérdésünk ma a Ceglét hangjában, hogy van olyan őszinte igazi véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Most lehet szándékosan bosszantani a kedves hallgatókat, vagy polgárpukkasztani, de lehet, hogy tényleg ez a véleménye Gábornak, nem tudjuk pontosan. A lényeg, hogy gyakran ütköznek ebben a témában a vélemények, és igen, többször is pedzegettük már, úgyhogy most nem menjünk bele mélyebben, hanem nézzük Ildikó üzenetét. Nem bírom, amikor valaki azt mondja, hogy XY dologra nincs időm, szerintem mindenre van időd, amire időt szánsz. Igen, bár ezt szoktuk mondani, igen, hogy arra van ideje az embernek, amire rászánja, de azért nem minden helyzetben van az, hogy teljesen úgy lehet alakítani a mindennapjainkat, mit tudom én, 2 gyerek, háziállat, 2 munkahely mellett, hogy tényleg minden beleférjen. Nem feltétlen, tehát vannak olyan túl zsúfolt emberek, akik nem tudnak időt bármire szánni szerintem, de ugyanakkor, hogyha valami igazán fontos, akkor szerintem meg lehet oldani, át lehet strukturálni a napunkat, vagy segítséget kérni másoktól, de azt én belátom szerintem legalábbis így a helyes gondolkodni, nem minden esetben van erre lehetőség. Ugyanúgy szeretem a kutyámat, mint más a gyerekét, Judit írta ezt nekünk. Abban nem lesz biztos, szerintem, amíg meg nem tapasztaltad mindkettőt. Nem okoskodni akarok, de szerintem, hogyha már van gyereked, és van kutyád is, és mind a kettőt ugyanúgy szereted, akkor jelenthető ez ki. Hogyha esetleg valamelyik még nincs, akkor szerintem nem, de lehet nagyon szeretni egy állatot is, amit mások meg lehet, hogy rossz szemmel néznek. Igen, hát én is bedobtam egyszer még annak idején a francia boldog kutyusomra, Gizmóra, édesanyámnak, hogy hát itt az unokád, hát nem örült, nem volt túl boldog, pedig nyilván poénnak szántam. Azt írja nekünk Gábor, hogy legyen mondjuk, hogy a mesterséges intelligencia használatának mértéke fordítottan arányos a természetes intelligenciával, és ez egyre jobban észrevehető. Tehát ez egy vélemény, igen, minél többen használják, annál kevésbé intelligensek az emberek, hogyha jól értem. Hát erről azért ütköznek a vélemények szintén, de pontosan erről szól az a műsor. Nem tudjuk pontosan, milyen irányba fog elmenni a mesterséges intelligencia, hogy mennyire lesz megtévesztő annak a használata, hogy mennyire szándékosan megtévesztő, és mennyire butítja el az embereket olyan szempontból, hogy nem akarnak már utána nézni semminek, hanem csak bepötyögik egy gépnek, hogy nézzen utána ő. Igen. Érdekes, és ez még nagyon a jövő, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz 10, meg nem tudjuk, hogy mi lesz 100 év múlva. Izgalmas kérdés, minden esetre nagyon szépen köszönjük a választ. Hamarosan folytatjuk, van olyan igazi őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk akár névvel, akár név nélkül 0635 925 925-ös.
1: Következzen egy műsor! Itt a Ceglét Rádióban!

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, őszinte, akár kicsit polgárpunkosztó véleményeket várunk, akár névvel, akár név nélkül a kedves hallgatóktól, bármilyen témában, jó, szinte bármilyen témában, és ez az utolsó lehetőség, hogy ilyen véleményt küldjenek nekünk, már nem úgy értem, hogy őszinte véleményt, az bármikor küldhetnek, de amikor ilyen témával foglalkozunk, na, hangozzon el a kérdés, és akkor úgy jobban képbe leszünk. Van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, ami lehet, hogy felbosszant másokat? Ki lehet ventilálni mindenféle dolgot, ami bennünk van, névvel vagy név nélkül, és én pedig beolvasom, hogyha olyan az üzenet, aztán pedig egy picit gondolkodunk rajta, hogy mi is lehet a helyzet ezzel az üzenettel kapcsolatban, miért írta a kedves hallgató, és hogy igaza van-e vajon. Minden esetre, ahogy mondtam, többször is vettük már ezt a témát, de most utoljára foglalkozunk vele, a mai nappal lezárjuk ezt a témát, úgyhogy aki még bele akar férni, az gyorsan küldhet üzenetet a 0635-925-925-re. Pokol attól még lehet, hogy létezik, hogy nem hiszel benne. Ez Gyula írta nekünk, elgondolkodtató, és igen, nem tudjuk biztosan, hogy mi van a másik oldalon, talán egyszer kiderül, talán nem, ezt így senki nem tudhatja. Szerintem, aki képes rá, nyugodtan mehet bármennyivel és bárhol rollerrel, akit ezek a rollerek idegesítenek, azok lúzerek, akik nem mozogtak változatosan gyerekkorukban, írja nekünk Bálint. Na ez viszont tényleg polgárbukkasztó szándékú szerintem. Én azt gondolom, hogy nagyon jóval veszélyesebb a roller, mint ahogy sokan gondolják. Az a pici kerék, ha belegondolunk, az a nagyon pici kerék, az nagyon sok dolgon nem tud átmenni. Mint egy kerékpár kereke, ami hogyha egy nagyobb bukkanó van előtte, azon át tud gördülni. A kicsi kerék az nem. És igazából onnantól kezdve, hogy a kerék elakadt, és mondjuk 30-al haladt a gyerek, vagy felnőtt, vagy bárki, még ha bukósisak védőfelszerelés van is rajta, onnantól szinte biztos az esés, és hát szerintem nem érdemes kockáztatni vele. Még a lábbal hajtott rollerre azt mondom, hogy az nagyjából az a határ, amikor még meg tudsz állni, nem tudod magad sokkal gyorsabbra felgyorsítani, de szerintem azért ennek komoly veszélyei vannak, és nagyon könnyen kapnak gyerekek elektromos rollert, ezért is gondolkoznak azon, hogy szabályozzák valahogyan, és hát nem egyszerű a helyzet, még nem dölt el, hogy mi lesz a sorsa, hogy jó ez nekünk. Nem azt mondom, hogy én sosem rollereztem, de mindig azt hiszem, hogy mindig értelmes sebességgel haladtam, és figyeltem arra nagyon, hogy ne történjen semmi, szóval extrán körültekintőnek is kell lenni, és nem mindenki így használja a rollert szerintem. Úgyhogy ez az én véleményem, de lehet, hogy önöknek más. Köszönjük Bálint véleményét minden esetre. A tenger nem víz. Ezt írja nekünk Enikő, hát ebbe lehet, hogy filozófiailag mélyebben is bele lehet menni, de erre most nincsen válaszom, elakadt a szavam. Imre azt írja, hogy nekem nem célom felbosszantani az embereket, és erre legyél is büszke, nekem sem az a célom, hogy felbosszantsunk ezzel a műsorral másokat, csak hogy valaki vállaljon egy véleményt, ami lehet, hogy esetleg máshol nem vállalható, vagy nem merné vállalni, kiventiláljuk magunkból ezeket a témákat, hogyha valaki velem tart ebben. Nehezen viselem azokat az embereket, akik nem gondolkodnak logikusan és csak panaszkodnak, miközben a barátaikat érzelmi szemetes ládaként használják. Az álszenteskedés és a hizelgés különösen irritál, és sajnos még hosszan sorolhatnám. Hát igen, ez egy nehéz kérdés. A logikus gondolkodás szerintem fontos, de nem számon kérhető. Tehát arról másik ember sem feltétlenül tehet, hogy az ő gondolatvilága máshogy működik, de igen, a kihasználás és érzelmi szemetes ládaként használás az már egy másik dolog kicsit szerintem, és az álszentség is olyan, amit, hogyha az ember igazán magában és talán el lehet kerülni. Ilyen véleményekkel folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, hamarosan, kedves hallgatók, néhány zene után tartsanak velünk.

0: Nem bízom olyan emberekben, akik nem szeretik a macskákat. Ezt Gábor írta nekünk, és nem ok nélkül írta. A témánk ugyanis az, hogy van olyan őszinte véleménye valamiről, ami lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Akkor azt küldje el nekünk, ha van kedve, akár névvel, akár név nélkül, és Gábor ezt küldte, tehát nem bízik olyan emberekben, aki nem szereti a macskákat. Én kicsit fordítva vagyok, nagyon szeretem a cicákat, nekem is volt korábban is, most is van, pontosabban a párom cicája is hozzám költözött, de nagyon komázzuk egymást, én úgy gondolom. De a lényeg az, hogy ha én közeledek egy kutyához vagy cicához, és valamiért azt érzi, hogy rossz szándékom van, akkor én ezt nem tudom hova tenni, nem tudom miért fél tőlem, hiszen én nagyon kedvesen mindig felé nyúlok szépen, lassan, nem ijesztően, megsimítom, esetleg megszagoltatom a kezem, és néhányan úgy kezelnek, mint hogyha én biztos rosszat akarnék, és elkezdenek menekülni, vagy fújni rám, akkor innentől kezdve bennük nem annyira bízok, mert tudom, hogy én nem rossz szándékkal megyek oda, mégis ezt érzik rajtam valamiért, akkor köztünk már nem biztos, hogy olyan jó a kapcsolat kezdetben legalábbis, aztán ez persze meg szokott változni, de olyankor én is nehezebben bízok. De hogy embereket ne kedveljek azért, mert egy bizonyos állatot nem szeret, lehet, hogy csak simán allergiás, és akkor nem is tehet róla. Lehet, hogy szeretni ő a cicákat, csak nem mehet a közelükbe, mert üszögni fog. De igen, egyébként ez tény, hogy sokan, akik mondjuk állatbarátok, sokkal könnyebben barátkoznak szintén állatbarátokkal, ez így van, de azért, hogy ne bízz olyan emberekben, az talán túlzás, legyél velük óvatos. Az talán ugye helyes megfogalmazás. Nem szeretnék soha gyereket, szerintem nem áldás, hanem teher, és ezzel még sokan vannak így. Kial az emberiség és hasonló dumák meg, hogy lemaradok a boldogságról, meg kiápol majd öregen. Magamban magammal vagyok a legboldogabb, még ha önzőnek is tartják, és ezt minden anyukának el fogom mondani, aki azzal jön, hogy de aranyos nekem, mikor lesz már végre saját, stb. Ez Roxy véleménye volt. Igen, szerintem minden adásban visszatér a gyerekkérdés, és az is szerintem teljesen elfogadható, hogy valaki úgy érzi, hogy nem akar. Nem voltunk az egyik és a másik oldalon, nagyon nehéz így véleményt formálni, soha nem történt meg velem sem még az, hogy volt gyerekem, ezért nem tudok álláspontot foglalni. Biztos, hogy nem mindig könnyű, sőt, vannak nehéz, nagyon nehéz pillanatok, de azt mondják sokan, hogy rengeteg örömet tud adni, és a te életedet is megváltoztatja azzal, hogy egy új célt ad neki. Hát nem tudom, én azért ilyen sarkosan nem tudnék fogalmazni, voltak ismerőseim, akik így fogalmaztak, vagy hát vannak, és eldöntötték, hogy nem szeretnének, ezt is tiszteletben tudom tartani, de az szerintem már nem feltétlen jó, hogy meg is akarjuk mondani mindenképpen másoknak, hogy mi legyen velük. Roxy is ezt írja, hogy aki azzal jön, hogy mikor lesz már végül saját, annak mindig el fogom mondani. Igen, csak arra vigyázzunk, hogy ne ess át a túlsúló másik oldalára, és nehogy te akard őket kioktatni arról, hogy mi a jó döntés. Mindenki szerintem maradjon a saját családjánál, vagy a saját szűk körénél, és velük beszélgessen erről, talán még tanácsot is lehet adni, de megmondani, hogy mi a jó, az szerintem túlzás, és lehet, hogy ez most egy radikális vélemény, de hát erről szól a műsor. Kedves hallgatók, ha van önnek is valami olyan igazi, őszinte véleménye bármiről, amit elmondana, akár névvel, akár név nélkül, és talán bosszantó valakinek, na hát, akkor küldje el nekünk. Most még egy teljes órán keresztül a következőben ezzel a témával foglalkozunk. Tartsanak velünk, jó rádiózást!
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét. Ítéletidő pusztít Hawaiin. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. 2 nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint 2/3-ában nem volt áram.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja is, annak is a második órája az FM 92-tön a Cegléd rádióban, én pedig Vörös Nándi vagyok. Köszöntöm a bekapcsolódó hallgatókat, ha meg hát a régieket is. Csak őket nem köszöntöm, hanem folytassuk együtt tovább a Cegléd hangját. Van olyan igazi őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Sokadszorra foglalkozunk ezzel a témával, de figyelem, ma utoljára, most már mindenki sorra kerül, aki eddig volt, legalábbis igyekszem így csinálni, ezért bele is húzunk, úgyhogy jönnek az üzenetek, és az egyik kedvencemmel megyünk tovább. Nóri írja nekünk, hogy boldog vagyok. Nem is kell több. Ez is elég ebben az országban ahhoz, hogy másokat felbosszantsunk. Legalábbis Nóri szerintem így gondolja, mert igen, az tud fájni, hogyha másnak jó, és nekünk meg nem jó. Ez sajnos így van, és a mások boldogsága is lehet bosszantó valakinek, de annak nagyon örülünk, hogy Nóri boldog, és remélem, hogy nem ironikusan írta ezt az egészet, hanem tényleg jól érzi magát. Én is jól érzem magam, hogy itt ülhetek, és hogy beszélgethetünk ilyen témákról, meg más témákról, hogyha másról van szó. A kényszerrel megtermékenyített antibiotikumokkal teletömött állatok gennyes váladéka, vagyis teje, nem alkalmas emberi fogyasztásra. Ez Elizabeth véleménye, és hát ez nagyon elgondolkodtató, azt kell, hogy mondjam. Nagyon népszerű ital a tej, nyilván az érzékenyeknek nem, de hogy nagyon sok tejet fogyasztunk, nem voltak különböző időszakok, valamikor nagyon támogatták, valamikor nagyon nem. Kérdés, hogy kell-e nekünk, valójában az emberi test elvileg meg lenne tej nélkül, de nagyon sokan szeretik, nagyon sok ételnek a része, nagyon érdekes megközelítés, és lehet, hogy igaza van Elizabethnek, ezt én nem tudom pontosan. Rita több dolgot is leírt nekünk, azt írja, hogy például, hogy a legtöbb kutyának bent van a helye, mert igénylik a gazda közelségét. A házőrzők is legfeljebb bio csengőnek jók, mivel a legtöbb kutya a képzés nélkül nem támad. Ráadásul könnyű őket megmérgezni és megszabadulni tőle, hogyha kint vannak. Másik felvetés, nem mindenkinek való gyerek, mégis sokan kiakadnak és lehordanak, ha nem válasz gyereket. És a harmadik, a magyar zeneipar 90%-a hallgathatatlan. Na, az első két témáról már beszélgettünk sokat, kutyák és gyerekek, de a zeneiparról nem annyira, úgyhogy szerintem ez egy érdekes felvetés. Sajnos azt még én sem mondhatom el magamról, hogy ismerem a zeneipar 100%-át, nem hogy a teljeset, de még a magyart sem, pedig itt nálunk azért elég sok magyar zene szól a rádióban, úgyhogy lehetnék jobban képben, és persze nyilván otthon is hallgatok magyar zenéket, olyanokat is, amik itt nem szólnak, de még itt sem tudom az egészet. Az viszont, hogy a 90%-a hallgathatatlan, szerintem azért kicsit túlzás. Nagyon sok tömeggyártott, meg embereknek, tehát mainstream zene van, azok nem is annyira az én világom, bár sok olyan fülbemászó dallam van, amit én is megjegyzek, vagy megtanulok. Én egészen másokat hallgatok, de én azért megtalálom benne a jót. Az a kérdés, igen, hogy az a jó, amit én hallgatok, az vajon az egésznek 10%-a, vagy nem? Vagy amit te hallgatsz, az hány százaléka a teljes magyar zeneiparnak? Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, és nagyon szépen köszönjük ezt a választ, elgondolkodható, és végre egy új téma. Etelka pedig azt írja, szeretem Jacques Cousteau-t, nem kellett volna húst tenni a trüffelbe. Ez is egy érdekes vélemény, minden esetre mindenképpen vélemény, és elküldte nekünk kedves hallgató, hogyha ön is elküldeni, nyugodtan tegye meg, 0635 92 92.

0: Úgy látszik, hogy felbátorodtak a kedves hallgatók, legalábbis az előbb zenei témáról is volt szó, úgyhogy valaki most zenei témát írt nekünk. A kérdésünk az volt, hogy van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Kedves hallgatók, lezárom a szavazást, ilyet persze nem teszek, mert hogy csak azt jelentem be, hogy nagyon sok válaszunk van még, két blokkunk van hátra, úgyhogy tulajdonképpen, mármint ezen kívül még, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy aki belefér, az belefér, meg még vannak régi üzenetek is, amit be kell olvasni, de most már újakat ne küldjenek, viszont visszatérve a zenére, mert ezzel kezdtem az egész megszólalásomat. Ezt írja nekünk Judit, a Last Christmas a világ legszörnyűbb zenéje. Igazán sarkos vélemény, azért azt szerintem nem lehet kimondani, hogy legszörnyűbb, talán a legtöbbet hallott. És lehet, hogy a legmeguntabb, ezeket talán lehet mondani, de valaki a mai napig nagyon szereti, és egyébként egyszer-egyszer karácsony környékén én is szívesen meghallgatom, nem 35-ször, de egyszer-egyszer még igen, és hát annyi verzióban feldolgozták, nem kell mindig ugyanazt a verziót hallgatni feltétlenül. Minden esetre köszönjük a véleményt, és ez is lehet persze valakinek a saját véleménye. Valaki meg azt mondja, hogy az All I Want For Christmas Is You a legszörnyűbb zenéje, valaki meg azt mondja, hogy Despacito, mert annyit játszották, hogy egyszerűen sok lett. Krisztián véleménye az, hogy nem vagyunk egyedül. Most ez elgondolkodtató, hogy hát én például most ebben a stúdióban egyedül vagyok, de biztos nem erre gondolt a kedves hallgatónk, hanem inkább az univerzumra gondolok én, hogy valószínűleg élnek még más lények. Szerintem is egyébként ez van, hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogyha nálunk kialakult a Föld egy naprendszerben, akkor ne legyen valahol egy másik hasonló naprendszer, vagy egy teljesen másfajta organizmus más életkörülményekkel, ami létezik még, és akár intelligens, és tud gondolkodni, és akár tud utazni az űrben, de ez talán sosem derül ki, vagy a mi életünkben nem biztos. Anita véleménye nagyon tetszik, szerintem jó, hogy évi kétszer átállítjuk az órát. Na hát ez nagy vitáknak a kirobbantója mindig az óra átállítás, hogy egyáltalán kell leállítani, hogyha kell, akkor a télit vagy a nyárit tartsuk meg, vagy melyik a jó, és hogyha már nem kell, akkor melyiken maradjunk, vagy egyáltalán soha nem kellett volna órát állítani. Egyébként szerintem, én ez most csak tényleg magánvélemény, én nem állítgatnám, legyen egyszer úgy, ahogy van, megszokjuk két év után, és akkor kész vagyunk. Viszont az átállás nagyon sokaknak nehézség, szerencsére én elmondhatom, hogy nekem az sem nehézség, gyorsan át tudok állni arra, hogy hamarabb lesz sötét, vagy később, de minden esetre sokan nagyon megszenvedik az óra átállítást, úgyhogy szerintem ez mindenképpen elgondolkodható téma, és hát van is róla gondolkodás bőven, de nem tudjuk, hogy akkor mi lesz a történet vége. István csak annyit írt, hogy savanyú cukor! Most remélem többen felsziszentek a rádiókészülékek előtt, hogyha valaki emlékszik a legendás Lápullár társulat legendás Besenyő család jelenetére, Margitot, akit akkoriban Galla Miklós alakított, mindig ezzel ijeszgette a Besenyő Pista bácsi. Savanyú cukor! Úgyhogy köszönöm szépen. Ilyeneket is kaptunk, ezt Istvánnétől, hogy azaria, meg egy szív, meg olyat is Nagyné Mónikától, hogy világbéke, és egy szívecske és egy galamb. Hát ezek legalábbis hangzatos szavak, de nem vélemények. És valaki olyat is írt nekünk, hogy tudnék, de nem tehetem, mert bajba kerülök. Szerintem nem, mert pont az lett volna a célja ennek a műsornak, hogy akár név nélkül is el lehessen küldeni valamit, és akkor nem derül ki, kinek a véleménye, de lehet ezt vállalni. Viszont, hogyha nem, azzal sincs semmi baj, akkor hallgassa meg másokét, néhány zene múlva folytatjuk is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Rengeteg véleményünk maradt még, kedves hallgatók, és mindenkit bele kell sűrítenem, mert igazi őszinte véleményekkel ma foglalkozunk utoljára, legalábbis tematika szerint, máskor is őszinte véleményeket fogok majd várni a Ceglét hangjában, de így feltéve a kérdést, már nem lesz több ilyen témánk, úgyhogy

utolsó alkalommal vesszük elő, tehát húzzunk is bele. Tünde azt írja, nem tartok semmilyen ünnepet, se karácsony, se születésnap, a sajátom se. Szinte minden ünnep katolikus eredetű vagy pogány szokásból gyökeredzik. Aki nem hiszi, nézzen utána a neten. Egyébként én hiszem. Itt van például a Valentin nap, szerintem most már teljesen beépült így a magyar köztudatba, nem mindenki szereti persze, de most már mi is tartunk Valentin napot, és ugyanez lesz a Halloween sorsa is szerintem hamarosan, de ha belegondolunk, tulajdonképpen a karácsonyt is másoktól vettük át, úgyhogy gyakorlatilag a húsvét az egyetlen, aminek saját magyar gyökerei vannak mostanra, de azt is átvettük valakiktől, csak ők nem locsolkodnak, úgyhogy nálunk kicsit megváltozott ez az egész. És persze az is teljesen jogos, hogyha valaki ezeket nem ünnepli. Mondjuk a születésnapot szerintem azért az nem rossz, azt megünnepelni. Hogyha valaki elér egy bizonyos kort, és már az neki túl sok, akkor persze azt is megértem, hogyha valaki azt mondja, de ezzel sincs semmi baj, hogyha valaki nem ünnepel. Elértem egy olyan szintet az életemben, hogy már semmi nem tud felbosszantani, főleg azok nem, amiket olvasok. Elfogadtam minden ember nézetét, hozzáállását, viszont ha az enyémet cserébe nem tudja elfogadni, megérteni, már nem az életem része, legyen az bárki. Csak a két gyermekem és magam érdekel, a többiek mind csak jönnek s mennek az életünkben, ezt Betty küldte nekünk. Egyébként érdekes vélemény, nem tudom, hogy így kell-e hozzáállni, vagy meg kell érni erre a szintre, vagy hogy akkor jó-e, hogy könnyen jönnek-mennek körülötted az emberek, de minden esetre a véleményt nagyon köszönjük. Art azt írja nekünk, hogy általában, ha van valamiről véleményed, akkor tuti felbosszantasz vele jó pár embert, mert megsértődni nem akkor kell, amikor okunk van rá, hanem amikor lehetőségünk. Igen, jól ismert mondás, idézőjelbe tette a kedves hallgató is, és köszönjük Artnak a megjegyzését. Csak azért néztem meg a Trónok harcát, hogy hitelesen tudjam elmondani, hogy mennyire rossz. Az utolsó évadot még ilyen elhatározással is képtelen voltam végignézni. Írta nekünk Bernie, és hát az utolsó évad tényleg nem volt igazán jó. Én amúgy itt szerettem, nem véletlenül néztem meg annyit. De azért, hogyha végignézel egy 8 évados sorozatot, akkor el tudod mondani hitelesen, hogy rossz, de mégiscsak végignézni a 8 évadot. Úgyhogy azért itt van némi ellentmondás. Az elektromos autózás remek dolog. Szerintem kellő iróniával írja ezt nekünk Norbi. Nem úgy, mint Terra, aki azt írja, hogy a legundorítóbb kaja a paradicsomos káposzta, hány ingerem van még a szagától is. Ízlések és pofonok nekem sem a kedvencem, de azért, hogyha nagyon kéne, meg tudnám enni. És legyen még egy igazán durva így a blokk végére, aztán még egyszer visszajövünk ebben az órában, és azzal zárjuk majd a témát. Szóval itt van Mónika véleménye, kössék be a biztonsági öveket, kedves hallgatók. Ilyet magyar földön nehéz kimondani, de megtette. Nem szeretem a Bud Spencer filmeket. Nem én, Mónika volt. Nem én vállalom ezt a véleményt, hanem ezt ő mondta, én meg csak beolvastam. És ilyen polgárpukkasztó és talán néha fájó, bosszantó, őszinte véleményeket vártunk a mai adásban. Még egyszer visszajövünk, akkor tartsanak velünk, és akkor is tartsanak velünk, aztán pedig tényleg zárjuk ezt a témát, úgyhogy további jó rádiózást, néhány zene múlva jövünk. Következzen egy friss

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Be the one and only. Take all control.

0: Kedves hallgatók, nagyon sikeres volt a megújult Ceglét hangja sorozatban, ez az őszinte véleményes sorozat. Több adás alatt is foglalkoztunk ezzel, de most a mai nappal zárjuk, úgyhogy belehúzok, és az összes olyan véleményt, ami itt van előttem, igyekszem belepörgetni ebbe az utolsó blogba. Gabriella írja, hogy a macskák intelligensek. Hogy viccel, vagy komolyan gondolja, ezt nem tudom. Szerintem azok egyébként, nem buták, az biztos. Alexa azt írja, hogy ki vagyok azoktól az emberektől, akik szidják a mai fiatalokat, a zenei ízlésüket, stb. Nem szeretem azokat az embereket, akik állandóan azt hangoztatják, hogy a kutyáját, macskáját többre tartja, mint az embereket. Aztán itt van egy Szevasz nevű aláírással. A véleménye, hogy a húsevés okozza a legtöbb gyomor és bél problémát, senki se fogadja el, hülyeségnek tartják, de nekem ez a tapasztalatom. Lehet, hogy csak elköszön a kedves hallgató, azért van ott, hogy Szevasz, nem pedig aláírás. No mindegy. Brassói borsóval, brassói borsó nélkül. Igen, ismétlem, nem. Ez Gergely üzenete volt. Na, ezen van mit gondolkodni. Brassói borsóval amúgy nem is lehet olyan rossz. Én megkóstolnám. Brassói borsó nélkül? Igen. Ismétlem? Nem. Aha. Jó. Na, hát ez feladja a leszkét nekem is, de minden esetre beolvastam. A császár jobb, mint a sima szülés, és negyed annyira sem fáj. Ez Dalma írta nekünk. Na, hát ez nagyon nehéz férfiként meghatározni. Nem is értünk át olyan fájdalmat, mint amivel a szülés jár, szerintem férfiként, vagy hát lehet, hogy élünk át egyszer-egyszer, mit tudom én, besekő, vagy valami komolyabb probléma, akkor lehet, hogy az hasonló szint, de hogy a kettő közül melyik a jobb, a császárszerű érzést valószínűleg soha nem fogjuk érezni férfiként. Minden esetre ebben nem tudok álláspontot mondani, aki mind a kettőt kipróbálta max, azt tudja megmondani, hogy tényleg így van-e. Fiatal anyuka két gyerekkel a boltban, utcai cipőben mindkét gyerek a bevásárló kocsiban áll és eszik. Írja nekünk József, hát igen, megértem, hogy ez föl tud bosszantani másokat, hiszen oda mi az árut pakoljuk, de én úgy vagyok vele egyébként, hogy nejlonzacskót sem szoktam például, amikor hagymát vagy paprikát veszek vinni, mert azzal is csak károsítom a környezetet, úgyis meg lesz mosva, meg lesz pucolva az a hagyma, vagy akármi, ezért én csak beledobálom a kocsiba, de rossz az, hogyha igen, ott állt egy cipő nem sokkal azelőtt. André azt írja, hogy ha Tom Cruise vagy Brad Pitt van a tévében, rögtön elkapcsolok, és utálom a Reszkesetek betörők című filmet, unalmas, béna, ráadásul már kb. 30 éves film. Hát szerencsére rengeteg lehetőség van más csinálni, nem csak tévében mást nézni, hanem egészen más csinálni mondjuk karácsonykor, úgyhogy nem feltétlen kell őket megnézni, de ez is egy vélemény volt, és jöjjön egy hosszú, ami kötődik szintén a karácsonyhoz. Zsuzsitól ez lesz az utolsó, kedves hallgatók. Nem szeretem az álszent és kommersz karácsonyt és a szilvesztert, kifejezetten rühellem. Már másfél hónappal az ünnepek előtt kezdődik az őrület, az ajándékvásárlási kényszer, a felhalmozás, a gicses díszítés, még gicsesebb hógömb és nyál a zenék, szaloncukor, aranyáron, de előtte még ott a cukros bácsi piros bohócruhában, akinek köze sincs Szent Miklóshoz. Karácsonykor a Leszkesetek betörők, meg a többi amerikai családi vígjáték, rosszabbnál rosszabb poénokkal, szenteste a kényszeredett ajándékkicsomagolás, bugyi, zokni, Reader's Digest válogatás, könyvek, tudjátok, azok a rövidített regények, akár két-három is egy kötetben. Hiperérzékeny vagyok minden zajra, a szilveszter nekem rémálom, ilyenkor megpróbálok minél előbb lefeküdni és a két párna közé szorítva a fejemet elaludni, de ez a rövid tűzjáték meg a repet fazék trombiták hangja csak felébreszt. Maradj egy szerencse, ha éppen nem buliznak felettünk vagy alattunk. Az igen, minden benne van, és ilyen szemszögből nézve azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen igazad van. Nem kéne, hogy a karácsony ilyen tényleg ajándékvásárlási kényszer legyen, hogy mindenképpen főzni kelljen, helytállni kelljen, hanem valahogy együtt kéne lennünk és jó érezni magunkat, akár rendelt étellel, vagy akár, hogy nem is tudom, de igen, szebbnek kéne maradnia, és azt is megértem, hogy a szilveszter idegesítő és hangos, főleg, hogyha állat is van az ember közelében, akit félt egy kicsit. Szóval igen, megvannak a hátulütői is, de ugyanakkor meg új év indul, meg majd egy új téma hamarosan a Ceglét hangjában, mert ezt a mait lezártuk, az őszinte véleményekkel kapcsolatban. Ez volt az utolsó üzenet, de máskor is őszinte véleményeket várok önöktől, csak majd egy másik témában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jelentkezünk, ez volt a Ceglét hangja, Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, zenék és egykori kedvencek.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, szkippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaágzsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaágzsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Ítéletidő pusztít Hawaiin. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint 2/3-ában nem volt áram.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglin Rádióban.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét. Ítéletidő pusztít Hawaiin. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint 2/3-ában nem volt áram.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.